0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
0: Az időjárásról.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Pénteken is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

senki lenni, ha

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább melegszik az idő. Kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett irodai épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát.
0: Az időjárásról.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Pénteken is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: indulunk. Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat ceglétradio.hu-ra, esetleg küldhetnek Facebookon is üzenetet, facebook.com/ceglétradio a címünk, és egy érdekes témával érkezem ma, a kérdésünk ugyanis nem más. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ezt az adást egy kicsit, hát akár ilyen bűnbocsánatnak is szánom, akár kiírni magukból, mármint a kedves hallgatóknak olyan dolgokat, amit esetleg még nem tehettek meg máshol. És hát igen, néha vállalunk el azt is, hogy valakire azt mondjuk, hogy megérdemelte, amit kapott, nem pedig azt, hogy hát igen, nagyon sajnálom, mert mondjuk valamit vétett ellenünk. Most itt mindenféle dologra gondolok, de nézzük meg magát ezt az érzést. Mikor úgy gondoljuk, hogy valaki inkább megérdemelte, amit kapott, és nem pedig sajnálatot érzünk iránta, ez egy teljesen normális emberi érzés, gyakori. Ilyenkor tulajdonképpen az ember belső konfliktusba kerül az empátia és az igazságérzet között. Ilyenkor általában két különböző meggyőződés ütközik bennünk. Igazságos, világos hipotézis. Szeretnénk azt hinni, hogy a világban rend van, a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ha valaki olyasmit tett, ami szerintünk helytelen, az elménk a megérdemelt következményt látja az eseményben. Van itt személyes felelősség is, mikor úgy érezzük, az illetőnek lehetősége lett volna másként dönteni, és mivel nem tette, a következményekért ő a felelős. Illetve néha az empátia hiánya is, de teljesen érthető módon jelenik meg. Nehéz együtt érezni olyannal, aki mondjuk korábban másokat megbántott, vagy etikátlanul viselkedett. Normális ez, tehát szabad ezt éreznünk. Igen, nem kell bűntudatot érezni azért, mert nem érzünk automatikus sajnálatot. Az érzelmeink azt jelentik, hogy számunkra fontosak az értékek és a tettek súlya is. Ezek fényében, kedves hallgatók, hogyha eszükbe jött olyan történet, amikor hát valakit sajnálni kellett volna, de önök mégis inkább azt érezték, hogy megérdemli, amit kapott, hát ezeket az eseteket várjuk a mai Ceglét hangjában. Reméljük, egy kicsit mélyebb adást lesz, de ki tudja, milyen történetek fognak érkezni, az is lehet, hogy vicces, és tudjuk venni ezt a dolgot. Meglátjuk, és most mindenki, aki esetleg valamit kiírna magában, megteheti. Ha gondolját, nyugodtan bújjanak a névtelenség mögé. Engem ez egyáltalán nem zavar, a történetekre vagyunk kíváncsiak, és reméljük, hogy hát tudunk valamiben segíteni. Vagy ha már csak le tudják írni valakinek valamilyen módon, az is lehet, hogy segítséget jelent. Tehát a kérdésünk még egyszer. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ha volt ilyen, 0635-92-95, vagy ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánság@ceglidradio.hu.
1: FM 92.5 Ceglid Rádió. Ceglid Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

mai Ceglét hangja kérdése a következő. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Már itt is van egy üzenet, és ahogy mondtam, nyugodtan küldjék el név nélkül. Biztos vannak mélyebb, nehezebb történetek, amit nehéz névvel vállalni, de hogyha kiírnák magukból, akkor itt az alkalom, nyugodtan név nélkül tegyék meg. Mikor 14 éves voltam, a szomszédomban lakott egy 5 éves kisfiú, aki maga volt az ördög, csak kicsiben. Az égvilágon sehogy sem lehetett nevelni. Bántotta a többi gyereket, mindenkinek visszabeszélt, nem tisztelt senkit. Szerintem ő a tökéletes példa arra, hogy létezik olyan, hogy rossz gyerek szülői neveléstől függetlenül, néha már az anyját sajnáltam miatta. Az utcánkban volt egy kb. 5-6 méter magas lejtő, ami a házak mögött elhúzódott.

0: ő még azért nagyon formálódik, úgyhogy megvan az esélye arra, hogy, hogy aztán jó ember, vagy jobb ember váljon belőle, vagy hogy mondjam, egy 5 éves fiúról beszélünk, itt még azért van mindenre lehetőség, de az, hogy végignézted ezt a helyzetet, hogy végighallgattad, szerintem teljes mértékben belefér. És köszönjük az őszinteséget. Nézzük a következő üzenetet. Volt egy idős alkoholista nikotinfüggő tesi tanárom, aki bizonyítottan meglopta a diákokat. Amíg mi tesiztünk a tornateremben, addig ő lootolt az öltözőben. Egyszer részegen megjelent a jégkorcsolya pályán, nyilván be volt töltve, mint a vaddisznó. A felsősök mondták neki, hogy menjen rá a jégre biciklivel, mekkora fán lesz. Számára nem volt, számunkra viszont annál inkább. Emberesen elcsúszott, utána egy hétig lila monoklival járt. Hát, hogyha viszont a gyerekek tudják ezt megtenni egy felnőttel, úgy értem, hogy, hogy gyakorlatilag rá tudják venni, hogy kicsit alkoholos befolyásoltság alatt rámenjen a jégre biciklivel, hát akkor az a felnőtt magára vessen. Már úgy értem, hogy a gyerekeket akarta lenyűgözni ezzel, vagy nem tudom. Szerintem itt nem nektek kell őt sajnálni, pontosabban nem is kellett volna sajnálni, itt nyugodtan lehet azt gondolni, hogy megérdemelte. Egyébként Zoltán üzenetét kaptuk meg, és köszönjük szépen ezt is. Ez tényleg nagyon szánalmas lesz, de egyszer sétáltattam a kutyám, mikor egy kislány, fogalmam sincs hány éves, a derek amíg sem ért, elkezdte cukkolni a kutyámat, meg mondani, hogy milyen csúnya. Mindegy, sétáltunk tovább, tettünk egy kört, és mire visszaértünk, pont láttam, hogy eltaknyol, aztán ment a sírás. Amúgy nem lett baja, anyuka megvigasztalta, egy perc múlva már futkározott tovább. Na, ott engedtem magamnak, hogy kicsit kárörvendjek. Írja nekünk Fanni, és köszönjük, pont ilyen történetekre vágyunk, vagy ilyenekre is vágyunk, lehet ennél súlyosabb is, de igen, ez a karma tulajdonképpen, valaki beszólt, nem neked, hanem a kutyusodnak, ez rosszul esett, és a sors vissza is adta végül is, egy kicsivel később, neki sem lett komoly baja szerencsére, de hát a kutyus sem sérült ebben a dologban. Ilyen történeteket várunk. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ha igen, küldje el nekünk 0635-92-92-t.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

együtt hangja mai kérdése volt, már hogy valaki sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Jönnek a történetek, kedves hallgatók, ha gondolják, név nélkül is elküldhetik nekünk, hogy olyan dolgot vallanának be, amit esetleg senki más nem tud, nyugodtan érhetják 0635 925 925-ös, vagy ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, akkor kívánság@cegledradio.hu. 18 évesen a Gibiben volt egy nagyon gazdag srác, aki ott egyből kapott egy Audi A akárhányast, na még hirtelen ballagás előtt sikerült kicsiny városkájába telibe verjen az ebrán egy másik gimis srácot sokkal. A srác amúgy sajnos meghalt, akit előtöttek, ez meg elkezdte játszani a lelki nyomorékot mindenki előtt. Én nem értettem, hogy amikor eljött a ballagási budira, ott mindenki az ő lelkét ápolta, hogy milyen nehéz lehet neki. Én meg egy paraszt voltam, mert szerintem az előtött srác szüleinek lehetett nehéz, nem ennek. Számomra ez volt a legemlékezetesebb, írja nekünk Attila. És hát igen, sajnos Cegléden is volt hasonló történet, nem is akarok jobban belemenni, de hát igen, ezektől féltem, hogy az ilyen történetek előkerülhetnek. Én is nagyon nehezen tudok ezzel menni, hogy ő lelkileg sérült. Biztos vagyok benne, hogy lelkileg sérült, de mégiscsak ő okozta az egészet saját magának is, és másnak meg még rosszabb dolgot okozott. De erre nagyon nehéz olyan dolgot mondani, ami sajnos az elkövető mellett áll ki. Ez pontosan az az eset, amiről a műsor elején beszélgettünk, hogy tulajdonképpen dönthetett volna más, hogy ez a srác mégis így döntött, gyorsan ment azzal az autóval, és hát meg is lett a következménye. Sajnos. Volt gimiben egy lány évfolyamtársam, aki ha valaki nem egy ligába játszott vele, akkor beszólogatott a külsőjére, például szemtől szembe is malackázta az egyik barátnőmet. Miután elbalagtunk, egy közös ismerősünk mesélte, hogy bortúrán voltak, a csaj berúgott és szaladva megindult a lejtőn. Nem jól érkezett, beleharapott egy patkába és több foga is kitört. Biztosan sajnálom kellett volna, de inkább csak elég tételt éreztem. Nagyon sokan mondják, hogy az emberi gonoszság valamilyen formán visszaadódik. Én pont az ellenkezőjét tartom már, mint hogy a pozitív oldalát. Szerintem, hogyha az emberekkel kedvesek vagyunk és igyekszünk adni, akkor ez a kedvesség és a pozitív dolgok visszaadódnak. Szeretném nem a negatív oldalát látni, de hát ezek szerint lehet, hogy ez is működik. Tényleg a karmát tudnám idehozni. Ahogy élünk, az fog ránk visszacsapni vagy visszaütődni. Volt erről egy nagyon jó sorozat, a nevem Earl címmel, amit először nagyon idiótának, bénának tartottam, aztán megtaláltam benne az értékeket, és nagyon megszerettem végül, csak sajnos nem lett befejezve. Minden esetre van még üzenetünk. Volt egy zenetanárnőm alsós koromban, aki állandóan megalázott minket a hangszeres órákon. Folyton ordított, csapkodott, mindennek elhordott minket, rettegtünk tőle, gyomorgölcsel jártunk oda hozzá órákra, sokszor sírva jöttünk ki. Nagyon sok panasz érkezett rá, de nem tettek sosem semmit. Jó 10 év múlva láttam a lakása erkélyén, nagyon betegen pontként dohányzott, rebesgették, hogy alkohol problémái is vannak, és ott akkor, amikor láttam, egyszerűen nem tudtam sajnálni, és azóta sem. A mai napig remeg a gyomrom, ha rágondolok, hogy viselkedett velünk gyerekekkel. No igen, itt most el lehetne kezdeni azt, hogy biztos, hogy már akkor is problémái voltak ennek a hölgynek, és azért viselkedett így a gyerekekkel, de hát ezt nem a gyerekeken kell letölteni, mert több száz gyereknek, nem tudom, hogy hány gyereket tanított, de több száz gyereknek okoz olyan traumát, ami egy életre szól, és ezt ő akkor abban a pillanatban észre se veszi, mert a saját baja fontosabb, és biztos, hogy van okunk őt is sajnálni, de nem azért, amit a gyerekekkel csinált. Úgyhogy hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ezek szerint tényleg, ahogy írja az üzenet küldő az a végén, hogy a mai napig remeg a gyomra, hogy rágondol, hogy kiabálnak velük, meg egyszerűen így viselkedik egy tanárnő. Elgondolkodható történetek, és lesz még belőle jó néhány, mert hamarosan folytatódik a Cegléd hangja. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Kicsit nehéz a mai témánk, de mindenképp érdekes, tartsanak velünk. Cegléd Rádió.

Egy kicsit mélyebb adásunk van ma, kedves hallgatók. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemeltem. Igen, hát ez lehet, hogy nehéz bevallani, de pontosan ezért sokan név nélkül küldenek üzenetet a 0635-92-95-re. A következő üzenet például e-mailben a kívánság@cegliradio.hu-ra érkezett, szintén név nélkül. Igen, történt ilyen, nem vagyok rá büszke. De a volt vezetés oktatom nagyon undorító ember volt, minősítetetlen hangnemben beszélt velem, sokszor kiabált, gúnyolódott, például gagyi, nyomi mesefigurákhoz hasonlított, hogy na te olyan vagy, tudni kell, hogy kicsi rajta vagyok a spektrumon, és emiatt nem annyira erősek a szociális képességeim, magyarul csendes vagyok, de kb. Ennyi volt a bűnöm. Megpróbált a szüleim előtt rossz színben feltüntetni, hogy nem is akarok vezetni, biztos motiválatlan vagyok, meg miért nem beszélek többet. Hozzá kell tennem, hogy 40 pluszosan annyiból állt a csevegés, hogy a gimis tanulókkal nőkről beszélgetett. A másik dolog, hogy a női tanulókkal állandóan flörtöl, egy 40 pluszos dagadék férfit kell elképzelni gimis lányok közelében. Egyszer középső tükör állítás közben lepattant a szélvédőről, amivel rögzítve van az egész, és még velem akartak kifizettetni, mert biztos erősen állítgattam. Ekkor meguntam a fickót, és ott hagytam a parkolóban. Pár évvel állottam, hogy szívrohamot kapott, és nagyon lefogyott, hát nem igazálhatott meg. Igen, hát sajnos vannak ilyen emberek, akik egyszerűen negatívumot sugároznak a viselkedésükkel, a beszédmódjukkal, néha még a küllemükkel is, és nagyon-nagyon rossz érzés a közelükben lenni. Már úgy értem, hogy érzed, hogy elszívja az erődet, hogy negatív hatással van rád. Vannak ilyen emberek, és nem tudom, hogy miért, hogy mi vezetett oda, de pontosan az ilyen embereken még csak segíteni sem könnyű, mert egyrésztről nem is hagynák, elzárkóznának, nem is vallanának be semmit, nem beszélnének a bajaikról, meg erősnek akarnak mutatkozni. És inkább a másikat, tehát a partnerüket dominálják le, aki meg ettől rosszul érzi magát, aki ettől majd ki hátrál a beszélgetésből, az ilyen szituációkból, vagy éppen a vezetésoktatásból, és hát ezek szerint jó pár évvel később, az történet vége az, hogy nagyon le is fogyott, szívrohama is volt, ott lehettek más problémák a háttérben, de pont az ilyen embereknél nem lehet kideríteni még ezek a problémák, mert nem hagyják, hogy a közelükben legyünk az elviselhetetlen viselkedésük miatt. Túl sokat mondtam erről a sztoriról, menjünk tovább. Egyszer egy ilyen munkatársam, diákmunkán, aki ráadásul többet is keresett, mint én, próbált burkoltan kölcsönkérni tőlem, burkoltan elutasítottam. Aztán egyre kevésbé burkoltan folytatta, én meg egyre kevésbé burkoltan utasítottam el. A végén még ő volt rám megsértődve, pedig barátok sem voltunk, csak néha együtt osztottak be minket, és csapatépítőkkel jókat hülyéskedtünk. Hát ez szerintem nem olyan vészes sztori, hogyha erőszakos veled valaki, akkor te ugyanolyan hangnemben visszaválaszolsz, és tulajdonképpen megsértődik rád, de végül is veled nem is történt olyan, amiért azt gondolod, hogy megérdemelte, maximum az, hogy nem volt pénze a viselkedése miatt. Még egy történet a blokk és az első óra végére. Volt egy állatkínzó alkes szomszédunk, egyedül halt meg, előtte pár évvel agyvérzés kapott, és két napig ült a kanapéján, mire megtalálták, de túlélte. Aztán elég rosszul volt egészen haláláig, remélem minden nap rosszul érezte magát, és volt valami fájdalma, és magányosan ment el. Pesgőt bontottam, amikor kimúlt, és nem kérek érte elnézést, írja nekünk Attila. Hát, hogyha állatkínzást hall az ember, akkor nagyon könnyen meg tudja utálni az embertársait, ezt gyakorlatilag tapasztalatból mondhatom, és hát azt nem tudom, hogy én sem néztem volna végig tétlenül, de azért talán az kicsit erős, hogy ezt írod, persze te érezted, hogy milyen ember volt a szomszéd, de köszönjük az őszinteségedet minden esetre, és hát ilyen történeteket várunk a következő órában is. Hogyha volt olyan történet, amikor valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, megérdemelte, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatódik a Cegléd hangja. Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorossát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
0: Az időjárásról.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is egy új kérdésünk van. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, akkor küldj el nekünk a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre. Na akkor még egyszer, 0635 925 925, ez egy SMS szám, és az e-mail címünk kívánság@ceglidradio.hu. Jöhetnek az üzenetek, és egy e-mailen kapott üzenettel megyünk tovább. Sziasztok, online hallgatlak titeket, nem ceglédi a hely, azért merem leírni. A főnököm egy igazi mocskos rohadék, és még gusztustalan is. Túrházik, köpköd, szexista, és természetesen azt hiszi, hogy körülötte forog a világ. Az egész konyha és a szerviz gyomorideggel dolgozik, amikor ő bent van, főként a női kollégája, mert mindenkihez van pár kéretlen szava. Másfél hónap ezelőtt a szabad napján elment biciklizni a hegyekbe, és szegény akkorást esett, hogy zúzódott a karja és a csuklója is, a bordái megrepettek, és idézőjelben sajnos mostanáig nem tudott jönni dolgozni. Rohadt nehéz volt visszatartani a mosolygást, mikor mondták, mi történt, és igen, súlyosnak hangzik, ami történt vele, de higgyétek el, annyira nem durva. Többször bejött lábatlankodni a beteg szabja alatt, hogy ossza az észt, és persze sajnáltassa magát, csak persze senkit sem érdekelt. Hát köszönjük ezt az őszinteséget is. Nem lehet könnyű, amikor az embernek a megélhetése függ valamitől, leginkább a munkájától, és kellemetlen a közeg, akár egy kolléga, akár a főnök miatt. Hát az nagyon rossz, főleg, hogyha tudod, hogy esetleg találkozni is fogsz vele, és akkor jönnek a kellemetlen szituációk. Másik történetünk, igen, volt egy kolléganőm, aki azt hitte, hogy felettem álló, kb. 20 éve volt idősebb. Féltékeny volt rám, mert én jöttem be a kollégájának, akibe ő volt szerelmes, és a házassága is rossz volt. Egyszer valami nagyon csúnyát kiabált nekem, meg hogy elrontottam valamit, aztán mondtam neki, hogy semmi nem lett elrontva, meg is magyaráztam neki nyugodt hangon, ettől még idegesebb lett. Mivel ketten voltunk nők az irodában, így mindig felváltva mostunk fel. Aznap éppen én voltam a soros. A kiabálás után fogta magát, bevágta az ajtót maga mögött, és hallottam egy nagy csattanást, elcsúszott. Szétment a bokája, hetekig az a nő, aki non-stop tűsarkukba járkált, nem tudott felvenni egy sportcipőt sem. Természetesen utána még rám fölmett, hogy ez is az én hibám, és én rohadt kis boszorkány vagyok. Sosem láttam még addig ilyen gyorsan dolgozni a karmát. Hát igen, a karmát, mert én is felhoztam párszor ebben a műsorban. Igen, vannak ilyen dolgok, és akkor az a helyzet sajnos, hogy pont akit viszont a karma utolér ilyenkor, na azok nem tanulnak legtöbbször ebből, úgyhogy majd mással is gonosz lesz, és újra megtörténik vele valami, de azt se fogja észrevenni. És persze velünk is történnek dolgok, tehát ne azt gondoljuk, hogy a balesetek úgy működnek, hogy az csak valami karmikus hatás. Az emberrel történnek néha olyan dolgok, ami nem tesz jót, nem örül neki, megbetegszik, baleset éri. Ez nem feltétlen karma mindig, de az is lehet, hogy igen, nem tudom. Szóval vannak tényleg balesetek is, meg vannak ilyen karmikus dolgok, amikor utolér a rossz cselekedetem. Ugye, aki másnak vermetás, maga esik bele, vagy jó tett helyébe jót várj, ezek mind olyan karmikus mondásaink, amikről nem tudjuk, hogy azok. Nem akarom a karma jegyében eltölteni ezt az adást, úgyhogy menjünk is el kicsit zenélni, és hamarosan további történetekkel jövünk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: a ceglét hangját hallgatják, volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ilyen történeteket várunk. Egyetemen mérnöki szak, volt egy tanárom, a velejéig rossz indulatú volt, több tíz, de idők során valószínűleg több száz hallgató életét nehezítette meg a kelleténél jobban, buta is volt, meglepő módon és teljesen pofátlan módon kivételezett is a kedvenceivel, amit ő észre sem vett, de a kedvencei közül is volt, aki konkrétan mondta, hogy őt valamiért imádja a tanár és ezért mindig kivételez vele, pedig nem tudja, hogy miért és nem is tud nagyon sokat az anyagról, tehát ezek szerint nem tanult, gondolom arról az anyagról gondol itt a kedves üzenetküldő. Folytatom. Na, ő az egyik fél év kezdése parókába jött, mert kiderült, hogy rákos lett. Rossz embernek érezem magam ettől, de valahol ott volt bennem egyfajta visszaigazolás, hogy az a sok gonoszság végül kifizetődött. Aztán persze ki tudja, lehet, hogy már régóta beteg volt, és ez volt a negatív hatással a munkájára, csak itt éppenséggel maga a munkája több száz emberre van hatással évről évre, hogy jót is mondjak, remélem meggyógyul, jobb emberré teszi ez a dolog. Hát igen, erről is volt már szó az előző órában, hogy tulajdonképpen ott egy tanárnő volt, és kisebb gyerekekkel, hogy tulajdonképpen ezeknek az életét mind-mind megmérgezi, és valamilyen traumát okoz. És miért történhetne ez meg egyetemen is fiatal felnőttekkel? Szóval hát nagyon elgondolkodtató, igen, hogy megéri-e gonosz lenni. Vagy egyszerűen lehet, hogy persze gyerekkora óta ilyen volt a személyisége, de arra tudok én gondolni, hogy inkább történt vele azóta valami, lehet, hogy pont a betegség, ami miatt elkezdett negatívabb lenni az emberekkel, bár szerintem mindig jobb, hogyha pozitívabban éljük az életünket, mert egyszerűen jobb úgy létezni. Ez persze nem feltétlen döntés kérdése, de hogyha az ember valamit tehet a boldogságáért, szerintem az, hogy nyitottan áll a világhoz, és elfogadólag, és mosolyog. Gimnáziumot kellett váltanom, mert egy akkor pályakezdő férfi magyar tanár kipécézett magának. 100%-os magyar érettségit írtam a másik suliban, nála épp, hogy megvolt a hármas. Egy éve körbejárta a képe és a neve az internetet, mert egy kiskorú fiút molesztált az iskolai kiránduláson. Közös megegyezéssel ment el a suliból, de olyan körülmények között, hogy a diákok leköpték a folyosón és hasonlók. Tudom, hogy ebben az esetben alapból sem kell őt sajnálni, de olyan szintű elégedettség és durván jó érzés tört rám, mikor olvasgattam a róla szóló posztokat, írásokat. Emlékszem minden novella elemzés után sírva és a sok rossz percre, amit nekem okozott. Arra is, hogy érettségi után mennyi hosszú üzenetet fogalmaztam meg, amiket végül sosem küldtem el, akkor valahogy megbékéltem, és úgy éreztem, a sors rendezi a dolgokat. Igen, nem biztos, hogy az, hogyha mi szúrunk oda, vagy mi bántunk valakit, az javít bármin is, de igen, bízunk abban, hogy a sors elrendezi a dolgokat, nem lehetett ez sem egyszerű helyzet, és igen, hogyha valaki nagyon kipécézett magának, és aztán más irányból, nem tőled, hanem egy teljesen másik irányból érkezik valamilyen jóvátétel, vagy nem is tudom, akkor az ember meg tud nyugodni egy kicsit. Nézzünk még egyet. Egy héttel azután, hogy az exemmel szakítottunk, mindketten hivatalosak voltunk egy közös barátunk diplomaosztójára. Én szakítottam, mert valami olyat tett, amitől egy csapásra kiszerettem belőle. Megyünk lefelé a leláton, keressük a helyünket, erre megcsúszott és jó pár lépcsőnyét gurult. Nem esett nagyot, de én csak nevetni tudtam, sajnálni nem, írta nekünk Laci. Hát van ilyen. Minden esetre igen, ezek szerintem azok az apró kis gonoszságok, amik azért beleférnek, vagy azok az apró kis kárörömök, amik beleférnek, ettől még nem vagy rossz ember, szóval ne aggódj miatta. Önnel volt már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolt, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen sztoria, 06 35 92 92.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hideg a Ceglédár Show-ban.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát.
0: Az időjárásról.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Pénteken is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével. Változatosan.

Kedves hallgatók, volt már olyan, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolt, hogy megérdemelte. Ha volt ilyen, akkor küldj el ide a Ceglét hangjába 0635 925 925-ös. Jönnek a történetek, akár névtelenül, akár névvel, ahogy önöknek kényelmes, és igyekszek mindenkit beolvasni, bár most ezen a ponton látom úgy, hogy valószínűleg ez a műsor egészen pontosan két adásos lesz, mert hogy az időnk fogy, viszont üzenetünk van eléggé sok, úgyhogy igyekszem is minél több embert beleszorítani a maradék időbe. Az ex-em szakításunk után összejött egy lányjal, aki betegesen féltékeny volt. Közös ismerősök mesélték, hogy éjszaka is felverte a lány, mert azt hitte, hogy megcsalja, miközben a srác csak otthon aludt, és hasonlók. Akkor ezen én nagyon jól szórakoztam, írja nekünk Alexa, és hát igen, amikor olyan szakításon vagy túl, amikor nem feltétlen te kezdeményezted, és még kicsit fáj, és akkor meglátod, hogy összejön egy ilyen típusú emberrel, az exed, most attól függetlenül, hogy fiúról vagy lányról beszélünk, hát az bizony egy kis önelégültséget tud az emberben okozni. Annyit viszont el akarok mondani mindenképpen, hogy ez saját tapasztalat is, meg nagyon elcsépelt közhely, hogy a féltékenység mindig abból adódik, hogy az, aki féltékeny, éppen saját magában nem bízik igazán. Valamiért nem biztos még a kapcsolatban, mert friss kapcsolat, vagy azt hiszi magáról, hogy nem elegendő annak a hölgynek, úrnak, tehát a párjának, és ezért van a féltékenység legtöbbször, nem minden esetben, de hogyha ezen dolgozik valaki, hogy elhitesse magával, hogy ő sokat ér és jelentős, és a másik, a párja is figyel rá, akkor a féltékenységet ki lehet küszöbölni. Ezt most remélem, hogy csak így itt hagyom ajándékként. Nálam működött, amikor volt féltékeny időszakom. Azt írja nekünk a következő hallgató, hogy igen, idén egy kolléga súlyos munkahelyi balesetet szenvedett, teljes mértékben a saját hibájából. Teljesen alkalmatlan a feladatára, a totális hozzá nem értése és a bele pottyantós hozzáállása miatt számtalanszor hozott minket kellemetlen helyzetbe, vagy okozott nekünk tetemes plusz munkát. Bevallom, az első gondolatom az volt, amikor hallottam róla, hogy legalább most pár hónapig nem kell vele kínlódnunk, amíg meg nem gyógyul. Tehát igen, egy munkahelyi baleset, és ráadásul saját hibájából. És vannak azok a szituk, amikor már többször elmondják neki, meg is nehezíti mások dolgát, és még akkor se figyel ránk, akkor így úgy van vele az ember, hogy hát akkor meg is érdemelted. Nem gondoljuk valójában ezt, tehát nem akarunk rosszat senkinek, de legalább addig sem nehezíti a saját munkánkat, hogyha ilyen szempontból mi jobban járunk, akkor hagyj pihenjen csak egy kicsit. Így szerintem ez a helyes felfogás, aztán ki tudja, nem tudom. Minden esetre teljesen megértem ezt a szituációt, nekem is volt már hasonló, és igen, vagy volt olyan is, hogy egy nagyon erőszakos barátom, mindenképpen akkor még fiatalok voltunk és jártunk szórakozó helyekre, és mindenképp le akart előtetni még 3-4 kör italt, és hát tulajdonképpen egybe belementem, de az egy már pont elég volt ahhoz, hogy ő félig meddig elájuljon, ezért nem kellett többet inni aznap este, de csak olyan értelemben ájult el, hogy K.O. lett. Aztán viszont jött a karma, és nekem kellett hazavinnem egy másik barátommal. Ketten a vállunkra vettük, és akkor az a kellett vele sétálni, és közben történetekkel szórakoztatott minket, amikor éppen ébren volt. Ez is tanulságos történet. Én is más miatt éreztem károrömöt, aztán meg én jártam pórul. Jövünk még történetekkel, kedves hallgatók, mert még legalább egy, de szerintem kettő is bele fog férni, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja. FM 92.5 Ceglét Rádió.

0: Ez itt a Cegdét hangja, kedves hallgatók, a műsorunk témája pedig volt már, hogy sajnálnia kellett volna valakit, de inkább azt gondolt, hogy megérdemelte. Erre jött még két üzenetünk, ők fognak csak beleférni, és mindenki más, aki nem fér bele, ne aggódjon, lesz folytatása ennek a műsornak. Nekem egy-két légy egy csapásra sztorim van, volt egy ovis társam, később általános iskolás osztálytársam, aki egy igazi köcsög bulli volt, de a tanárok kedvence volt, mert mindenkinek nyalta a popóját. Nemrég részegen felmászott egy haverja autójának a platójára, aki szintén nem volt józan, majd elmentek egy körre. A hülye kiesett fejjel előre a platóból, konkrétan majdnem szörnyet halt, hónapig volt kómában, a koponyája felé pótolni kellett valami mesterséges csonttal, a sofőr egy helyi gazdag döbrögi gyereke, és világ életében egy kibírhatatlan nagyképű volt. Mivel a másik hülye nagyjából felépült, így sajnos megúszta egy kis előzetessel, meg X idő jogsi elvétellel, valahogy egyiket sem tudom sajnálni, nem jó emberek, ráadásul abszolút a saját hibájuk volt. Hát igen, ez többszörösen nagy butaság volt, amit csináltak. Autót vezetni részegen, fölállni az autóra részegen, már ezek olyanok, de hogyha még közben nagyképűek is vagyunk mindenkivel, meg szóval... Nem örülünk az ilyen szitunak, de megértem, hogy miért érezted azt, hogy ők megérdemelték. Volt egy kolléganőm, ez már egy másik üzenet, iszonyatosan féltékeny volt mindig mindenkire, és nyomta az önsajnálatot. Mikor amúgy mindegyikünknél jobban élt, csak elviselhetetlen személyisége volt, és senki nem maradt meg mellette, csak az anyja, se barátok, se kapcsolat. Alapvetően sajnáltuk, de volt egy pont, amikor úgy voltam vele, hogy ha-ha-ha. Páran kollégák, össze akartunk ülni egy hétvégén, mindenkinek szóltunk, de nem volt kötelező. Ez a csaj már már a hét elején nyomni kezdte, hogy milyen jól megy nekünk, hogy megengedhetünk ilyesmit magunknak, egy ilyen összeülést, meg milyen jó annak, aki le tudja a gyerekét adni a nagyszülőknek, neki egyébként nincs gyereke, meg aki kocsival akar menni, az nem tud inni, és milyen drága a buszjegy, és amúgy is front lesz a hétvégén, fájni fog a feje, milyen jó nekünk, akinek semmi baja, blablabla. Erre az egyik kolléga megunta, és azt mondta, hogy jól van, semmi gond, megértjük, hogy nem tudsz eljönni, majd minden erről szóló beszélgetéskor azonnal mondta a csajnok, hogy hát kár, hogy neked ennyi minden közbe jött, majd inkább megbeszéljük nélküled, nem akarjuk, hogy fájjon a szíved, hogy nem tudsz eljönni. Nagyon vicces és jó volt. Tehát itt az volt a szitu, hogy az idegesítő hölgy, ez nem tudott elmenni, és mindig kitalált valami kifogást, mindig bele akart folyni valahogy a beszélgetésbe, de aztán végül kizártátok belőle. Már csak az nem derült ki, hogy maga a buli milyen volt, arról nem esik szó a történetben, de minden esetre ezt is köszönjük szépen, és igen, hogyha van tanulsága a műsornak, akkor azt, hogy néha van jogunk azt érdemel, vagy azt gondolni, hogy valaki megérdemelt egy dolgot, mert nem mindig a sajnálat van, hogyha valami olyat tett ellenünk, vagy eleve a viselkedése olyan, akkor néha vannak ilyen dolgok, de azt hiszem, hogy ha zárhatom ezzel egy személyes élménnyel, vagy nem személyessel, de egy érdekes tapasztalattal, Berki Krisztián esete volt olyan, hogy nagyon sokan nem kedvelték, de senki nem akarta a halálát. Viszont a büntető fékező sztoria az olyan volt, hogy hát azért elgondolkodtatta az embert, hogy biztos, hogy az ember ideje, mert nem tudott megelőzni egy buszt, aztán viszont arra szánja a saját idejét, hogy büntető fékezés ezzel több 10-20 embernek okozhat sérülést. Azért ez egy nagyon érdekes mentalitás. És aztán sokan azt mondták akkoriban, hogy karmikus az ő halála, hogy nem volt egy túl jó ember, és ilyen hozzáállással nem tudom, hogy lehet-e normális életvitelt csinálni. Minden esetre ezzel zárjuk a történetünket, meg a mai adásunkat is, kedves hallgatók. Lesz még folytatás, de holnap egy egészen másik témával jön a Cegléd hangja. Legyenek akkor is velünk, és tartanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nendi búcsúzik, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, este hatig így lesz ez, kisebb-nagyobb megszakításokkal, remélem velem tartanak. A jó reggelt ceglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal játszom Purple Disco Machine és Kungs közösét. Maradjanak vele még egyszer mindenkinek. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglédi Rádióban.
6: Tovább melegszik az idő. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Különleges szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Bekérették az orosz ügyvívőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják. A központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra.
3: Az időjárásról.
6: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg már most nagyszerű hosszú hétvégét. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc muzsikáival, meg persze a szokásos reggeli rovatokkal, igen, jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló lapszemle, a csillagok üzenetei és egy beszélgetés, pontosan így áll össze a reggeli műszak. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán persze visszatérek majd a dalokkal, önök pedig továbbra is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább melegszik az idő. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Különleges szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Bekérették az orosz ügyvívőt az East Külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az East Külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják. A központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra.
1: Az időjárásról.
2: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, többek közül majd Lady Gaga, de itt lesz velünk az Iron Mafia is, valamint programajánlóval készülök, és elárulom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzetel ellátott 3195-ös, az e-mail cím kötmantikukackönyvtárcegléd.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel vár.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
3: Hát

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc dalaival itt a 92-t. Ön előtte azonban elmondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, hajnalban 7 és 16, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, csapadék nem lesz, szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős tökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn is csak kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű, a középső tája kivételével élénk, erős lesz az északi szél, az enyhe éjszakát követően már 26-31 fok közé emelkedik napközben a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió, változatos és friss!

0: 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet. Hamarosan folytatjuk dalokkal. Mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Alex Warren érkezik hozzá, mégpedig a Fever Dream című közös ismerősem. Önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
4: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörös Marti téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Tovább melegszik az idő. Az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el Nairobiban a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Hozzátette, Magyarország már eddig is ezt tette. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező Godott Kortárs Művészeti Intézet. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlat versenydíjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokat koncertek is színesítik. Fellép mások mellett az Ergo, a Halott Pénz, a Republik, valamint Korda György és Balázs Klári is.
3: Az időjárásról.
7: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk a reggeli műszakot a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig visszatérek, még pedig a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk itt a 92-tön a lapszemlével, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Fésűs Nelly lánya hónap elején már összecsomagolt, Instagram oldalán még a szülőszobai táskáját is megmutatta. Juhú! Horváth Csenge május 18-ára volt szülésre kiírva, de a baba jól érezhette magát a pocakban, mivel csak csütörtökön érkezett meg. Az aprócska tündérlány világra jötte, egy már-már mesebeli történet része. A mama és a baba is jól vannak, ha valaki esetleg aggódott volna. A párakapcsolatukról nem szívesen beszélt, talán még azt is titokban akarták tartani, hogy a modell és a korábbi jégkorongozó összeházasodott. Na, csak annyit hagyd tegyek hozzá zárójelben, hogy annak idején, mikor kiderült, hogy összejöttek, akkor nekem volt egy tippem, akkor még nem néztem meg, hogy kiről van szó, hogy a pasi, mármint most már úgy fogalmazok, a férj, biztos vagyok benne, hogy egy jól menő üzletember, és igazam lett. Tehát most így fogalmaz a Bors, hogy korábbi jégkorongozó, így is lehet mondani. Persze, ez is hamar kiderült, mint ahogy az is, hogy Horváth Csenge terhes lett. A modell és a korábbi jégkorongozó két laki életet élnek. Erdélyi és Budapest között ingáznak, ám a gyermek megszületése ezen aligha nem változtat majd, hogy minél többet lehessenek együtt. Na tessék, gratulálunk egyébként a kisgyerekhez. Maradunk még a borsonline.hu oldalán. Rengetegen örültek, mikor kiderült, hogy a Megasztár következő évadának Ördög Nóra és Lékai Kis Ramona lesz a műsorvezetője. Szépen el is kezdődött a forgatást, akadt egy elég nagy gond. Elhúzódtak az Ázsia Express munkálatai, így Ördög Nóra nem tudott csatlakozni Lékai Kis Ramónához, akinek egyedül kellett elkezdeni a tehetségkutató vezetését. Egyébként remek hírt közölt a TV2, egészen pontosan Fischer Gábor, ugyanis elárulta, hogy véget ért az Ázsia Express forgatása, így Ördög Nóra végre tudott csatlakozni Lékai Kis Ramónához, a Megasztár következő évadának munkálatánál, vagy munkálatainál. Ennek biztosan sokan örülnek, egyedül az a kérdés, hogy vajon hogyan bírja Ördög Nóra, hogy nemrég még az Ázsia Expressen dolgozott a világ másik végén, most meg már a stúdióban ügyködik a Megasztár válogatója Lékai Kis Ramónával, megint zárójelbe teszem hozzá, valószínűleg van az a pénz. A terhelhetőség és az időmenedzselés a szuper képessége, írja még ezt is a borsonline.hu oldal, és egyébként az interneten lehet látni egy képet, ahol szerepel, vagy amelyiken szerepel Ördög Nóra és Lékai Kis Ramona. Fantasztikus hírek ezek. És még egy dolog, a Kísértés tavalyi szereplője, maradunk még mindig a Borsnál, korábban titkos esküvőjével hívta fel magára a figyelmet, plasztikai műtétről azonban soha nem vallott, ám most fény derült arra, hogy korábban kés alá feküdt. Török tímja, ő vajon ki lehet, elmondása szerint még nem esett át a mostani műtéten. A közösségi oldalán még a beavatkozás előtt jelentkezett be, hogy elmesélje rövid történetét. Éppen egy magánkórházban vagyok, kiveszik az implantátumot és felvarják. Sokat gondolkodtam rajta, hogy elmeséljem a sztorimat, mondta közösségi oldalán Timi, aki elmondása szerint később részletesen is beszámol majd döntéséről. Timi, amióta a köztudatban van, még soha nem vallott a plasztikai műtétjéről, de ezek szerint korábban már túl volt legalább egy beavatkozáson. A rajongók, ilyen is van neki, egyből találgatni kezdtek. Mit varnak fel? Mell, gondolom. Írt az egyik kommentelő, feltételezve, hogy a mell implantátumot veteti ki a Kísértés sztárja. A videó elkészítése előtt Timi még nem volt tisztában azzal, hogy ennyi embernek kelti majd fel a figyelmét ezzel a rövid beszámolóval. Azonban a rajongók egyből elkezdték küldeni neki a pozitív üzeneteket. Én várom. Hogy lehet másnak a mellműtétjét várni? Na mindegy. Mielőbbi jobbulást, minden alakuljon úgy, ahogy te szeretnéd, jó egészséget. Ilyen és ehhez hasonló kommenteket küldtek az emberek a Kísértés szereplőjének. Sokáig titokban tartotta Timi és Máté, hogy összeházasodtak. Ugye? Jogos a kérdés, és ki az a Máté? A riposzta korábban részletesen mesélt a Kísértés korábbi szereplője. Az az igazság, hogy augusztusban tartottunk egy kis esküvőt, de az eredeti elképzeléseink alapján akartunk volna egy nagyot is. Menet közben viszont úgy döntöttünk, hogy nem vágyunk már a felhajtásra. Pontosan sikerült minden, hogy szerettük volna, és egész egyszerűen már fölöslegesnek éreztük a 140 fős lakzit olyan távolabbi barátokkal, akikkel nem is vagyunk már napi kapcsolatban. Árulta el tehát Török Timi. Ha valaki tudja, hogy ki az a Török Timi, akkor biztos szereti is, és szereti, akkor róla olvashat mindenképpen a borsonline.hu felületen.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
4: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az MK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: A lapszemlét már is folytatjuk, kedves hallgatók, mégpedig a nemzetisport.hu oldalon. A bajnoki címet szerző Eto'o FC edzője, ezek szerint labdarúgásról van szó, Borbély Balázs sok más mellett elmondta, mely játékosai nőtték ki az NB1-et, mit jelent neki, hogy klublegenda lett az Eto'nál, beszélt az idény mérföldköveiről, a csapat magjáról, a fiatalokról és a rosszabb napokról is. Mai Dominik interjúját olvashatják tehát a portálon. Bamindele Yusuf azt nyilatkozta, a következő idényben még jobb akarok lenni. Ferencvárosi csapattársaival ezekben a napokban Spanyolországban pihen. A zöldfehérek nigériai csatára lapnak azt is elárulta, kinek szurkol a május 30-ai budapesti bajnokok ligája döntőben. A Fradi labdarúgóját Borbola Bence kérdezte. Szűcs Tamás azt mondta, Sergio Navarro volt a legjobb edző. Heti külön videóelemzések, megjósolt győzelmek és kivételes öltözői légkör. Szűcs Tamás szerint ezek tették különlegessé Navarro munkáját Debrecenben. A válogatott középpályás a nemzeti sportnak beszélt a fejlődéséről, az erőléti mutatók jelentőségéről, valamint arról is, hogy készen áll-e a szintlépésre. A futballistával Borsos László beszélgetett. Julián Jenner pedig azt mondta, a Komács Bendegúzban minden megvan, hogy a válogatott első számú csatára legyen. Megszállott a gólt akar lőni, emiatt tartja különleges csatának a 19 évesen válogatott újonc Komács Bendegúz Julián Jenner, a Ferencváros és a DVTK korábbi játékosa, aki jelenleg Hollandiában dolgozik edzőként, jellemezte a magyar középcsatát és elmondta, hogyan zajlik az elitképzés az Alkmaarnál és melyik magyar támadóban lát még Premier League szintű potenciált. Borsos László írását olvashatják a nemzetisport.hu oldalon és persze az újságformátumban is.
1: Jó reggel! Jó reggel!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Most, kedves hallgatók, jönnek a legfrissebb információk, majd a reklámok után, aztán visszatérek a dalokkal. Itt a Jó Reggelt Szeglétben, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan.

0: Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretnél látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Tovább melegszik az idő. Az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelcintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el Nairobiban a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Hozzátette, Magyarország már eddig is ezt tett. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező Godot Kortárs Művészeti Intézet. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokat koncertek is színesítik. Fellép mások mellett az Ergo, a Halott Pénz, a Republik, valamint Korda György és Balázs Klári is.
4: Az időjárásról.
5: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
4: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, ez meg itt a Jó reggelt Cegléd. Azonnal folytatjuk Bezanyám dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Jön többek közt a Margaret Island, a ma már nem létező csapat, a Valahol című felvételt adja elő sajnos. Mármint nem az a sajnos, hogy előadja, hanem hogy már nem létezik a formáció. Bruno Mars is itt lesz a friss dallal, valamint Well Hello Stideni közösét is játszom nem sokára. Programokat ajánlok, valamint azt is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban az ág területén. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival itt a 92-t. Ön előtte azonban elmondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 7 és 16, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként. Csapadék nem lesz, szeles marad az idő. Az északkeleti szelet helyenként erős tökésre kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn is csak kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű, a középső tájak kivételével élénk, erős lesz az északi szél, az enyhe éjszakát követően már 26-31 fok közé emelkedik, napközben a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Tudhatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal Félix Ján érkezik hozzánk a Vogue With Me című közös ismerőssel. Önök pedig továbbra is hallgassanak rám. Jó rádiózást!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tovább melegszik az idő. Kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nébih. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bekérették az orosz ügyvívőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt a lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A tárlat ingyenesen látogatható.
3: Az időjárásról.
10: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal, hát ez még mind semmi. Hamarosan elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp, füleljenek ránk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: It's beautiful things that are.
1: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ma te leszel a főszereplő. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ha nem lassítasz, ha nem törődsz eleget az egészségeddel, végül olyan helyzetbe kerülhetsz, melyből már csak nagy nehézségek árán lehet kikecmeregni. Ne hagyd, hogy a dolgok idáig fajuljanak, ne a megfelelési kényszer irányítson. Neked is van egy életed, legyen most ez az első helyen. Adj elsőbséget önmagadnak. Bika, néha neked is szükséged van egy kis lazaságra, és ma lesz alkalmad arra, hogy elengedd magadat. Talán mindehhez pedig olyan környezet társul, vagy olyan társaság is érkezik, ahol igazán elemedben érezheted magadat. Hagyd hát, hogy sodorjanak az események, és ma bízd magadat rá a véletlenre. Kellemes lesz a meglepetés. Ikrek, ha fáradtnak és kicsit depressziósnak érzed magadat, akkor eljött az ideje annak, hogy megtörd a napok egyhangúságát, és elenged néhányat a szokásos rutin feladatokból. Vedd észre, hogy vannak olyan dolgaid, melyek esetében akkor sem történik nagy tragédia, ha egyszer-egyszer elmaradnak. Mi lenne, ha ma például kizárólag egyetlen emberrel foglalkoznál? Önmagaddal. Rák, szánd a mai napot arra, hogy összegyűjtöd a nem szeretem feladatokat, és igyekezz minél többet elvégezni belőlük. Ha erre fordítod ma az erődet, igazi megkönnyebbüléssel tekinthetsz a tükörbe, ha végeztél. Jobb egy napot ezzel tölteni, mint minden napot elrontani velük egy kicsit. Oroszlán, ha jól figyeltél, az elmúlt időszak megmutathatta számodra, mekkora erővel és kitartással rendelkezel, és hogy mennyire is tudsz önmagadról gondoskodni, döntéseket hozni. Kiválóan vizsgáztál, sikerrel vetted az akadályokat, de most ideje lenne egy kicsit a jutalommal is törődnöd. Ha más nem teszi, lebd meg önmagadat valamivel, megérdemled. Szűz, a mai napod ideális lehet egy problémákkal terhelt kapcsolatot helyreállítására. Talán elegendő idő telt el, és minden bizonnyal a másik fél is ugyanúgy érzi, valamit tenni kellene. Dönts helyesen, legyél te az, aki kezdeményez, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
6: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, te általában hajlamos vagy egy döntés előtt sokat gondolkodni, tervezgetni és a legtöbb variációt fejben lejátszani. Ez pedig a legtöbb esetben hasznos dolog, hiszen megóv a meggondolatlanságtól. Ma azonban gyorsan kell határozod valamiről, és csak egy valami súghatja meg neked a választ, a szíved. Hallgass rá nyugodtan! Skorpió, szerencsések azok, akik veled tölthetik a mai napod, mivel sugárzik belőled egy nyugodt erő, amely mindenki számára pozitív energiával hat körülötted. Olyan lesz ma, mint valami sugárzó lény, amelyik pusztán a jelenlétével képes megoldani, könnyíteni az emberek problémáit. Ügyelj arra, hogy mindebből maradjon egy kicsi legalább önmagadnak is. Nyilas, lehet, hogy ma szinte lelkiismeret furdalásod lesz, mivel annyira simán és pozitívan alakulnak a dolgait, hogy úgy érzed legbelül, mindezt meg sem érdemled. Pedig hidd el, nagyon is, csak azoknak van ugyanis igazán szerencséjük az élettel, akik minden esetben tesznek is ezért. Nem repül be senkinek, csak úgy a sült galabám a szájába. Bak, pozitív gondolatokkal ébredtél, remekül érzed magadat, és az agyad tele lehet friss gondolatokkal. Ne félj ezeket megosztani a környezeteddel, még akkor sem, ha mindezeket elsőre kétkedéssel fogadják. Az csak azért lehet, mert érzik, az ötleteid hatására nekik is megszaporodik a teendőjük. Vízöntő. Ma érezheted magadban az erőt és az elszántságot, amely ahhoz kell, hogy egy előtted álló feladattal sikeresen megküzdj. Most nagy benned az önfegyelem és az elszántság, de úgy érzed, talán szükséged lenne már egy kis szerencsére is. Hamarosan rád is fog köszönteni, de nem akkor, amikor a legjobban várod. És végül halak, ma alkalmad lehet arra, hogy megcsillogtasd a tehetségedet, és ehhez értő és lelkes közönséget is kaphatsz magad köré. Add ki magadból hát, amit lehet, és fogadd az elismeréseket. Közben pedig vedd észre, hogy valaki megváltozott a környezetedben. Tudd meg, mi az oka ennek, és deríts ki, van-e neked ezzel kapcsolatban feladatod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika,

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a Jó reggelt Ceglédet a legfrissebb információkkal. Aztán persze visszatérek majd a kitűnő slágerekkel. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább melegszik az idő. Kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nébih. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bekérették az orosz ügyvívőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt a Lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura Lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A tárlat ingyenesen látogatható.
1: Az időjárásról.
2: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kedves ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez egyébként este hat, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Reklámok után folytatjuk dalokkal, nosztalgiázunk nem sokára, hiszen jön Michael Jackson-tól a Billie Jean, meg jön majd egy friss dal is, Nagy Bogi és Des közöse, a Jól leszek újra. Ezekkel a dalokkal is folytatjuk, na meg programajánlóval maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvsklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel vár.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival itt a 92-t. Ön előtte azonban elmondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, hajnalban 7 és 16, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, csapadék nem lesz, szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős tökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn is csak kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű, a középső tájak kivételével élénk, erős lesz az északi szél, az enyhe éjszakát követően már 26-31 fok közé emelkedik napközben a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, mely slágerrel startol a következő felvonás, azaz a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A hírek után azonnal jön a Black Eyed Peas Bebot című közös ismerőse 2005-ből. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
4: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
4: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
3: Reklámot hallottak. Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítése kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nébih. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bekérették az orosz ügyvívőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A női alap alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézy Dávid kiemelte, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A tárlat ingyenesen látogatható.
3: Az időjárásról.
9: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záborokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, meg persze beszélgetéssel, ahogy ígértem, hogy mi a téma nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Ceglén!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy dialógussal folytatjuk itt a 92-tön, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
5: Cegléd. Kedves hallgatók, kezdődjék tehát Egészségünkre című sorozatunk 36. része, és a 35. részben dr. Szabó Ivettel már egy kicsit elkezdtünk beszélni, nem is olyan kicsit, a D-vitaminról, mint olyanról, és ez a téma azért megér annyit, hogy még folytassuk ezt a témát. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, doktornő, szervusz!
6: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
5: Szóval az a D-vitamin, ugye egy különleges vitamin, több szinten kiderült ez az előző beszélgetésből is, mert nagyon sok vitamint nagyon egyszerűen elérhetünk, a D-vitaminnak meg úgy utána kell menni, vagy hogy is van ez?
6: Igen, azért a tápanyagaink nem annyira gazdagok D-vitaminban, igen. Ugye ezt talán érintettük a múlt alkalommal, vagy lehet, hogy csak szerettük volna.
5: De érintettük is, igen.
6: Ugye, hogy a tengerparti népeknél, főleg az északi tengeri népeknél azért sokkal inkább a tápanyaggal hozzáférhetőbb. Hát nyilván nálunk is, csak nem feltétlen olyan tradicionális és olyan könnyű ezeknek a, tehát a hidegvízi tengeri zsíros halaknak a hozzáférése elsősorban, vagy
5: jó,
6: az
5: hát
6: algáknak.
5: Jó, hát ma már azért el lehet érni különféle szaküzletekben.
6: Abszolút, igen. Itt azért nyilván olyan formában is korlátja lehet, akár az anyagi vonzata ennek egyfelől, másrészt azért, aki tudom én, Norvégiában a tengerparton él, lehet, hogy napi szinten hozzá tud jutni ezeket
5: persze,
6: a dolgokhoz.
5: Persze, de most mondjuk a magyar halak és az egyéb ilyen dolgok, tavi vagy folyami halak és egyéb más herkentjük nem tartalmazzák ugyanúgy?
6: Nagyon érdekes ez a megközelítés. Nem mondható olyan szempontból, és most már nem csak a D-vitaminról van szó, hanem alapvetően az omega-3 zsírsavakról is például, nem tartalmaznak. Tehát, hogyha mondjuk a zsírokról is hozzátesszük, mert ugye tengeri halakat ebből a kontextusból is szokták emlegetni, akkor alapvetően az édesvízi halaknak, azoknak nem olyan jó ez a tápanyag tartalma, és ráadásul tehát egy rosszabb típusú zsírokat tartalmaz, kevesebb a hasznos tápanyagtartalom, összehasonlítva a tengeri halakkal. Tehát ugyanaz nem található meg bennük.
5: Érdekes, pedig azt mondják ugye amúgy, hogy a hal egy egészséges étel.
6: Mindig ugye ez, megint odaadjuk adunk ki, hogy mihez képest.
5: Aha.
6: mert mondjuk lehet, hogy a gyártósoron termelt ipari körülmények között tenyésztett és feldolgozott, ultrafeldolgozott csomagolt szalámihoz képest valószínűleg egy folyami vagy egy édes vízi hal az egészségesebb, de a tengerihez képest nem például.
5: Igen. Igen, hát ez a baj, ugye most már nincsen tengerünk, valamikor három tenger most a Magyarország határát szokták mondani, bár ezt a történészek nem teljesen írják alá, de most nem is ebben megyünk bele, de tényleg hál' Istennek azért nem olyan rettentő nehéz különféle tengeri herkentyűkhöz hozzájutnunk, és tulajdonképpen viszonylag elviselhető árért is már beszerezhetünk ilyet.
6: Így van, de ugye D-vitaminról, hogyha is visszakapcsolódunk a D-vitaminra, és nem megyünk el itt a jótékony zsírok irányába, mert a kettő néha összemosódik, ugye ott alapvetően azért a napfényre van szükségünk, ugye mi elővitamint fogunk bevinni magunkkal, és ez az, ami nagyon nehezen beszerezhető úgy a környezetünkben, tehát ez az, amit megegyeztünk abban már a múlt alkalommal is, hogy érdemes pótolnunk. Tehát a D-vitamin egy olyan vitamin, amit érdemes azért rendszeresen szednünk kiegészítő vitaminként.
5: Igen, tehát akár gyógyszertárban megvásárolható tabletta formájában is.
6: Így van, ugye? Ilyen 2-3-4 ezer nemzetközi egységnél nem kell számítanunk túladagolásra, ugye az ajánlásban is a minimum 2000 fog szerepelni.
5: Jó, ezt nem beszéltük ki rendesen. Mi is ez a nemzetközi egység? Ez mit jelent? Mert ha azt mondják, hogy 15 gram, meg fél gram, meg 5 gram, meg stb., azt értem, de mi az a nemzetközi egység?
6: Hát a gyógyszerészek azok ugyanúgy értékelik, mint a 15 grammot, meg a társait. Meghatározzák azt, hogy mi az az ideális, amire mondjuk így az adott országban levő adott populációnak szüksége van, és így határozzák meg ezt az ajánlott egységet.
5: Nyilván ezt ki lehet fejezni gramban is, vagy milligramban,
6: de nem
5: vagy
6: ezt
5: nem
6: szokták,
5: tudom.
6: Sok esetben nem ezt szokták.
5: Lehet, hogy egyszerűbb ezt követni egyébként, csak meg kell tanulni, hogy akkor én most akkor 2000-est vagy 3000-es nemzetközi egységűt veszek be.
6: D-vitamin kapcsán csak nemzetközi egységben fogunk találkozni.
5: Akkor csak, lehet, hogy akkor nincs is ilyen
6: elsősorban,
5: milligrammos
6: jó,
5: vagy grammos, igen.
6: Elsősorban nemzetközi egységben nézzük és kérjük.
5: De ez jó, hát végül ez követhető, tehát aki ezt tudatosan szedi, akkor tudja, hogy mi kell neki. Ez a 2-3 ezer környéki, igen. Akkor ez egy normális naponta, tehát az év 365 napján nyugodtan szedjünk 2 vagy 3 ezer.
6: Igen, talán érintőlegesen említettük, hogy az ajánlás az az őszi-téli tavaszelei szezonra, tehát főként. Az októbertől márciusig terjedő időszakra vonatkozik. Azonban ugye mindig megint érdemes ezt így jobban, kicsit tágabb kontextusba helyezni. Egyrészt attól probléma nem lesz, hogyha egész évben szedjük. Abból inkább nagyobb probléma van, hogyha szedem, mondjuk nagyon figyelni akarok arra, hogy el ne felejtsem, hogy októberben elkezdem, aztán így januárban eszembe jut, hogy hoppá, mégsem kezdtem el. Tehát ez hoppá, inkább a hiányból van ilyenkor nagyobb probléma. És azért, ahogy szerintem a nyári adásokban is beszéltünk erről, hogy nincs már olyan, hogy egészséges napozás. Tehát, hogy azt, amit így szoktunk mondani ilyen kedves szólásmondásként, hogy gyűjtök egy kis D-vitamint, kifekszem napozni, ez már csak részigazságot jelent, nem tudjuk annyira egészségesnek venni azt a fajta napozást, ami esetleg ilyen jótékony mellékhatásokkal is járhatna.
5: Igen, igen, igen. Sokat változott a klíma is, meg minden, és nagyon sokszor felhívják a figyelmet arra, hogy a napozásnak komoly veszélyei vannak.
6: Így
5: a legkisebb
6: van.
5: Az, hogy leégünk.
6: Tehát a D-vitamin a raktárunk szempontjából minél fedetlenebbül kellene nyáron a napon lennünk, a bőrünk védelme, meg az UV szempontjából meg pedig minél kevésbé fedetlenül
5: na,
6: kellene. Tehát így van, így
5: igen,
6: van. Úgyhogy ezért ez az, amiből kiindulva, illetve, hogy nagyon-nagyon extrém ritka a túladagolás veszélye, és ez tényleg csak kifejezetten nagy mennyiségeknél, de én konkrétan még sosem találkoztam
5: igen,
6: vele.
5: Igen.
6: Ezért szoktuk ezt javasolni, hogy télen-nyáron.
5: Igen, viszont hogyha meg kevés van, annak milyen következményei lehetnek, hogyha nem szedünk elég D-vitamint?
6: Nagyon sok betegséggel és tünettannal meg állapottal hozták összefüggésbe, Ugye első körben elindulhatunk a csontok egészségétől, ezt már szerintem a csontritkulásnál is több ponton érintettük, mert alapvetően ugye a D-vitaminnak az a feladata, hogy az egyik feladata, hogy a kalciumot azt a bélből meg a vesén keresztül felszívja, és beépüljön a csontba, ezáltal a csontunknak a keménységét és a csontunknak a tömegét növelje, a jótékony értelemben vett tömegét.
5: Igen.
6: Úgyhogy D-vitamin hiány esetén az a kalcium fog hiányozni elsősorban a csontokból, és egy csontlágyulás figyelhető meg.
5: Ez az angolkor, vagy melyik ez?
6: A kisgyerekeknél igen, felnőtteknél oszteomalációnak hívjuk ezt.
5: És majd megjegyezzük egyszer, igen.
6: A csontlágyulásnak hívják, és alapvetően azt mondják, nagyon-nagyon aluldiagnosztizált, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokszor nem gondolunk erre, és egyes ilyen becslések szerint a csontritkulásnál is gyakoribb, holott a csontritkulás is egy nagyon alulbecsült dolog, és Magyarországon körülbelül 900 ezer ember érintett benne.
5: Azért már az jó
6: sok. Az oszteomaláció, a csontlágyulás, ez még ennél is gyakoribbnak, ami egyértelműen a D-vitamin hiányal hozható összefüggésben.
5: És akkor az azt jelenti, hogy véletlenül bevágom a kezemet az asztal szélébe, és akkor már el is törik például?
6: Sérülékenyebbek, és rossz lesz a csontátépülés. Ugye ezt a csontritkulásnál is már beszéltük korábban, hogy minden adott pillanatban a szervezetünkben egyszerre 1 millió helyen történik az a csontbontás, csontátépítés egyensúlya, és ez az egyensúly is felborul ebben az esetben. Tehát ugye nagyon sok más ok is van, tehát hogy nem is biztos, hogy érdemes csak a csont egészségénél leakadnunk, leragadnunk, hiszen ugye a védekező rendszerünknek, az immunrendszerünknek is szüksége van ahhoz, hogy megfelelő vitaminellátásban részesüljön a szervezetünk. A daganatos betegségek kialakulásában is nagy szerepet tulajdonítanak, illetve a depresszió és a szorongásos betegségek esetén is.
5: No.
6: Tehát abszolút, hogyha, és ezt egy picit akkor kapcsolódni is fog majd a tavaszi fáradtsághoz, mint akár egy következő témánkhoz, hogy alapvetően azért az ilyen depresszívebb, meg szomorkásabb, melankóliásabb hangulattal is összefüggésbe hozták a D-vitamin hiányt.
5: Igen.
6: És a másik oldalról, hogy egy ilyen betegséget diagnosztizálunk és találunk, akkor javasoljuk a D-vitamin pótlást.
5: Igen, és akkor esetleg nagyobb adag is jöhet?
6: Ne, abszolút nem ez, mert nem az a cél, hogy minél magasabb legyen, ne legyen hiány, vagy egy relatív hiány, tehát ilyenkor még azért az ilyen alsó kategóriás értéknél is azt mondjuk, hogy akkor legyen. Bár ez egy olyan dolog, azt gondolom, hogy kevésbé inkább vizsgáljuk a D-vitamin hiányt, mint hogy annyira megelőzésre törekszünk, hogy arra bátorítjuk az embereket, hogy szedjenek D-vitamint.
5: Igen, azt mindenképpen akkor, tehát akár tablettás formában hozzá lehet jutni, de a táplálékkal is, most ilyen vízi állatokról beszéltünk, de más állatokból lehet ilyet nyerni. Például mondjuk, hogyha jó, hát csontot nem fogunk enni, azért azt nem tudjuk elrágni, nem vagyunk
6: kutyák.
5: Hát meg
6: kutyák. Nem azt tartalmazza, ugye, az a kálciumot fogja.
5: És a porc sem, tehát például én nagyon szerettem a csirkecomnak a felső részén azt a kis porcot, ami úgy belül van már a húson, tudod, és azt úgy azért el tudja rágni egy

0: sok-sok növényről ismerünk hatékony dolgokat, tehát nem elsősorban, és nem is gyakori, hogy azért az emberek csontot ennének, vagy porcot, mondom, ebben az esetben lehet, hogy inkább a kollagén lenne, ha nagyon szeretnénk valami előnyt kihozni ebből a porcos részből, de azt is nagyon vitatják, hogy a kollagén kívülről való bevitele az most valóban segíti az ízületi panaszokat, vagy sem. Ez megint egy nagyobb téma lenne.
1: Ó, ez érdekes. Ez érdekes azért, de azért nem mindegy, hogy mit eszünk nyilván, az sem, de ez a D-vitaminhoz pedig leginkább akkor leghatékonyabban ezen tabletták és egyéb más gyógyászati termékeken keresztül juthatunk el.
0: Igen, és gyakorlatilag 2 darab olyan vitamin vagy táplálék kiegészítő, vagy nevezzük bárhogyan dolog van, amit én javasolni szoktam. Az egyik a D-vitamin. A másik pedig a B12 vitamin abban az esetben, ha valaki húsmentesen és állati eredetű élelmiszertől mentesen étkezik, abban az esetben a B12 vitamin, de a D-vitamin mindenkinek. És ez az, amit azt gondolom, hogy nagyjából mindentől függetlenül az előnyünkre tud válni.
1: Most hirtelen eszembe jutott az, hogy egyáltalán tehát a D-vitamin nyilván egy vegyület, ugye, tulajdonképpen. Ez önmagában is tartalmazza a kálciumot?
0: Nem.
1: Ő nem?
0: Tehát ő egy hormon, ő neki az a feladata, hogy a kálciumot azt oda irányítsa a csontjainkhoz és beépítse.
1: Tehát nem ő maga hordozza, tehát nem benne van magában ebben a molekulában, vagy nem tudom.
0: Hát ezt nem tudom, megmondom őszintén.
1: Igen, hanem akkor ő segít abban, hogy a kálcium oda jusson, ahová kell a szervezetben.
0: Igen, ugye? Ő egy hormon, ezt irányítja, ezt a folyamatot.
1: Igen, és nagyon fontos az, hogy ott legyen, mert ugye nagyon sok kártékony hatása lehet, például úgy tavasszal a tavaszi fáradtság is, és hát én is jól elfáradtam itt már, meg az óránk is úgy látom kicsit elfáradt, úgyhogy most maradjunk ennyiben, de akkor tényleg a következő adásban akkor menjünk innen tovább, hogy a tavaszi fáradtság, ennek egy kicsi része nyilván köthető lesz a D-vitaminhoz is, de egyéb más összetevői is vannak ennek a hát kórkép, nem biztos, hogy ez a jó szó.
0: Jelenség.
1: Ennek a jelenségnek, hogy tavaszi fáradtság, amit úgy gyerekkoromban is hallottam már nem egyszer a rádióból, tévéből, és nem nagyon értettem, hogy mi az. Most így 60 fölött már egy picit jobban értem, hogy miről beszéltek akkor, de azt hiszem, hogy érdemes lesz ezt is kicsit körbejárni, ugye, ezt a témát?
0: Azt gondolom, hogy igen, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, hogy miről is van szó egy tavaszi fáradtság.
1: Hogy nem teljesen tiszta vizet, legyen benne egy kis D-vitamin is.
0: Az jó ötlet.
1: Jó, oké, nagyon szépen köszönöm, és akkor innen folytatjuk, jó? Remélem, hogy nem leszünk olyan fáradtak, hogy ne tudjuk folytatni, úgyhogy a következő témánk jó eséllyel a tavaszi fáradtság lesz, ha csak az élet nem dob valami mást, úgyhogy ez volt Egészségünkre című sorozatunk 36. része. Dr. Szabó Évetnek nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat és a sok-sok hasznos információt, akkor innen megyünk tovább.
0: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.
1: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, hallgassanak rám, jó rádiózást kívánok!

0: Azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, utána jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább melegszik az idő, eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem, csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadályozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. Az intézkedést a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkózással indokolták. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba, amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsú szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára Gyimesbükre mennek. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait is.
1: Az időjárásról.
2: Napközben a fátyol és a gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem tartanak. Folytatjuk reklámok után dalokkal, többek között majd a Halott Pénz, a Sugar Babes, a Disco Lines, és ha időnk engedi, az Iri Mafia egy felvételét is játszom, ráadásul meg programokat is ajánlok, maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor. Kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányái. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel

0: Kedves hallgatók, véget ért a reggeli műszaka, jó reggel Ceglét, indul a plusz-minusz kettő, már is mutatom, hogy mivel. Teddy Sims és Tom Sendai együtt érkezik hozzánk egy dalnak köszönhetően. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körösi út 4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Tovább melegszik az idő, ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Szigorítják az alkohol eladást Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élő világ megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Az iráni háború áru és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadályozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. Az intézkedést a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkózással indokolták. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomlyó Express a csíksomlyói búcsúba, amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsú szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára Gyimesbükre mennek. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait is.
2: Az időjárásról.
7: Napközben a fátyol és a gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és a lapszemlével. Tartsa

0: Kedves hallgatók, eltűnt egy fehér közép-ázsiai kutyus, Balú névre hallgat, Chip van a kutyában, tegnap reggel tűnt el a bedéből, aki tud róla valamit, jelentkezzen nálunk a 0653-92-92-ös telefonszámon, a becsületes megtalálónak jutalom jár, tehát még egyszer keresünk egy Balú névre hallgató fehér közép-ázsiai kutyust, akiben Chip van, tegnap reggel tűnt el a bedéből, ha tudnak róla valamit, hívjanak minket, még egyszer 0653-92-92-t, ez a telefonszám. Köszönjük előre is!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Te mész arra, én meg erre.
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program.
7: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányái. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu felülete. Létfőtől nem csak Gelencsér téma a magánéletében, de szakmai életében is főszerepet játszik a házfelújítás. A TV2 sztárja lett ugyanis a csatorna Újra tervezés című műsorának új arca. A műsor vezető tevékenyen kiveszi a részét a munkálatokból, miközben arra vár, hogy az otthonába beköltözhessen. Amíg ugyanis az nincs kész, külön kell élnie vőlegényétől, Mátyástól. Szegény Matyi. Érdekes helyzetbe került Gelencsér Tímea tehát. Az újratervezés új műsorvezetője, aki közel 2,5 hónapot töltött a Dominikai Köztársaságban, az Exatlon Hungary pálya melletti riportereként, arra számított, hogy hazaérve beköltözhet a házba, melyet a vőlegényével közösen választottak az otthonuknak, ám a munkálatok ismét elhúzódtak, miközben a lakást, ahol eddig laktak, a billetben eladták a fejük fölül, így más megoldást kellett találniuk. De hogy miről van szó pontosan, hát azonnal mondom. Most a konyhabútort várjuk, illetve hát ezt már ő mondja. A napokban kaptam egy videót arról, hogy már készül. Amit megvan az és a fürdőszoba, akkor költözünk. Már az sem érdekel, hogy a beltéri ajtók nem lesznek meg addig. A mostani állapot ugyanis cseppet sem ideális, mivel Matyival konkrétan külön élünk. A megismerkedésünkkor éltünk így, mint most. Azaz én az anyukámmal, ő meg 60-ban a családjánál, és így próbálunk találkozgatni, jönni-menni egymáshoz. Mindezt azok után, hogy több mint 2 hónapot távol voltunk egymástól. Jó lenne már beköltözni, de bizonyos beltéri munkákat el kell végezni előtte, mert nem akarunk úgy ott lakni, hogy közben jönnek-mennek a szakemberek, árult el a Bliknek Gelencsér Tímea, aki szerint ugye valóban nem ideális a helyzet, de nem panaszkodik, hiszen az újratervezés forgatás alatt valódi nehézségekkel találkozik, olyan sorsokkal, melyet sokan elképzelni sem tudnak. Éppen ezért váratott egyébként magára az, hogy elvállalja ezt a feladatot. Néhány évvel ezelőtt már szóba került, hogy érdekelne engem ez a műsor, de őszintén bevallom, akkor nem voltam erre biztos, hogy a lelkem elbírja valótában a műsorvezető, aki most is egy érzelmi hullámvasút kellős közepén érzi magát minden egyes forgatáson, de úgy gondolja, bármennyire is nehéz, azzal, hogy ott vannak, már segítenek. A blik.hu oldal tehát Gelencsér Timivel is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu felülete. A beköltöző Hajdú Péter ez legutóbbi epizódjában Szigliget hívett, a könnyeivel küszködve, kendőzetlen őszintességgel vallott élete párja és a gyermekei édesapja a tragikusan fiatalon elhunyt Dudás Miki elvesztéséről. A két gyermekes édesanyja megrázó részletességgel mesélt arról a kísérteties álomról, melyben a temetés előtti éjszakán a világbajnok kajakozó megjelen nála, hogy egy utolsó öleléssel és csókkal elbúcsúzott tőle. Az özvegy azt is elárulta, hogy a sportoló nemrégiben a szüleinél is megjelent. Szigliget évetett korábban soha nem foglalkoztatta igazán a spiritualitás, ám Dudás Miki tragédiája mindent megváltoztatott. A két gyermekes édesanyja ma már hisz abban, hogy a szerelme a túlvilágról is fogja a kezét, ugyanis erre a sportoló halála óta egyre több jel utal. Beszélni is szoktam hozzá, elhiszem, hogy valahol biztos hallja, érzi vagy látja, nem feltétlenül foglalkoztatott soha ennyire a spiritualitás, soha nem mélyedtem bele, nem is volt olyan élethelyzet, hogy szükség lett volna rá, de most minden olyanban, amiről azt gondolom, tudok benne hinni, abban most hiszek, igen, néha ott van és fogja a kezem és adja az erőt, kezdte tehát Szigliget ívet. Az özvegy Hajdú Péter vendégeként a Beköltöző Hajdú Péter című műsorban beszélt arról a mardosó bűntudatról és fájdalomról, amit amiatt érez, mert nem tudott végső búcsút venni a gyermekei édesapjától, bár háromszor is lett volna lehetősége arra, hogy lássa Mikit, a sors valahogy mindig úgy alakította, hogy ez ne valósuljon meg, és Ivet szerint maga az elhunyt kajakos dönthetett úgy, hogy nem szeretné, hogy ebben az állapotban lássa őt felesége. Nekem nagyon fájó pont volt az, nagyon megbántam, hogy nem búcsúztam el tőle. Nagyon szerettem volna őt látni, nem ilyen állapotban, de értsd jól úgy, hogy el tudjak tőle valahogy búcsúzni, de valahogy mindig úgy alakította az élet, hogy ne lássam ebben az állapotban. Egyszer azt mondták nekem, hogy egyébként ezt az elhunyt személyek szokták eldönteni, hogy akarják-e, hogy a hozzátartozójuk lássa őket. Nekem háromszor volt ilyen eset, hogy láthattam valamikit, és egyszer sem valósult meg. Valahogy olyan, mintha ez is egy jel lett volna, mondta tehát Ivet. A túlvilág azonban talált egy másik utat a búcsúra. Ivet elmondta, hogy az elején nagyon sokat álmodott Dudás Mikivel, ám a temetés előtt volt egy álom, ami különösen nagy hatással volt rá. A temetés előtti este volt az, amikor vele álmodtam, és az már ijesztően igazinak tűnt, tehát ott tényleg arról szólt az egész, hogy Miki eljött hozzám azért, hogy el tudjunk búcsúzni egymástól. Álmomban is megcsokolt és megölelt, és fizikálisan éreztem, amikor felébredtem, hogy tényleg olyan, mint amíg mindig ott lenne a puszi a számon is, éreztem őt, mesélte remegő hangon Ivet, aki ezután napokig képtelen volt magához térni a sokból. Egy hét volt, mire kievertem ezt az álmot, és valahol nagyon hálás voltam neki, hogyha tényleg van olyan, hogy túlvilág, és valahol a szeretteink hallanak minket, akik már nincsenek velünk, akkor ez azért történt. Ott el tudtunk köszönni, és azt is tudom, hogy borzasztóan megviselt lelkileg az az álom. Fogtam az arcát a kezemben, és kértem, hogy bocsásson meg, amiért nem voltam ott mellette. És tudom, elmondta, hogy nem haragszik, mert mindig tudta, hogy mellette vagyok, de nekem ezt azért valahogy nagyon nehéz feldolgozni. A végén elköszönt, mondta, hogy mennie kell, és akkor ébredtem fel, idézte fel az édesanyja. Az összeg szerint Miki azóta is folyamatosan küld apró jeleket, sőt, a sportoló nemrégiben még Ivet szüleinél is megjelent. Vannak ilyen jellegű jelek, ilyen apróságok. Múltkor, amikor anyukáméknál voltunk, éreztem, hogy mintha elsont volna mellettem valaki, és utána a kutyus is odament, leült, ahol én éreztem, s várt egy darabig. Ugyanazon az estén anyáik a hálószobában beszélgettek, és apukám mondta, aki egyáltalán nem szokott ilyenekben hinni, hogy olyan, mintha valaki ülne az ágy szélén. Anyukám mondta, hogy jaj, ne viccel már ilyenekkel. És abban a pillanatban, hogy ezt kimondta, a polcon egy fa kajakklapát, amit még Miki adott egyszer anyukámiknak karácsonyra, ledőlt a polcról. Emlékezett vissza a hátborzongató pillanatra, Szigliget Ivet. Ezekkel a történetekkel is foglalkozik, tehát részletesebben a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Szegléden, ez a sláger.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc dalaival itt a 92-t. Ön előtte azonban elmondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 7 és 16, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, csapadék nem lesz, szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős tökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn is csak kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű, a középső tájak kivételével élénk, erős lesz az északi szél, az enyhe éjszakát követően már 26-31 fok közé emelkedik, napközben a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Után azonnal játszom Elok és James Arthur közösét, a címe Work With My Love. Maradjanak velem, jó rádiószert kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Gulyásleves, A menü mákos guba vanília öntettel, hamis gulyásleves, B menü kisalföldi sertéskaraj vegyes körettel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
8: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Tovább melegszik az idő. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Hamis cigarettás dobozokat találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Több tűzoltóautó, mobillabor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez, a tüzet már oltják. A tiszaújvárosi krónika közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzinvezeték robbant fel. A katasztrófa védelem szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. A Fidesz úgy reagált, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Aszályos időben valós veszély az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell a behozatalát, írt a közösségi oldalán az agrárminiszter. Bóna Szabolcs szerint jelenleg a Magyarországra érkező import kukorica döntően Lengyelországból és Szlovákiából származik, miközben a két ország maga is tiltja az ukrán kukorica közvetlen behozatalát. A miniszter hangsúlyozta, a döntéseknél a magyar takarmánygyártás, az állattenyésztők érdekeit és az élelmiszerbiztonságot is figyelembe kell venni. 16 raklapnyi hamis cigarettás doboz találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban, az M7-es autópályán. Több mint 2 millió cigarettás dobozt és 243 tekercs cigaretta filterpapírt foglaltak le. A Bulgáriából Olaszországba tartó jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta és eljárást indított. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait.
2: Az időjárásról.
11: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonló napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ma te leszel a főszereplő. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ha nem lassítasz, ha nem törődsz eleget az egészségeddel, végül olyan helyzetbe kerülhetsz, melyből már csak nagy nehézségek árán lehet kikecmeregni. Ne hagyd, hogy a dolgok idáig fajuljanak, ne a megfelelési kényszer irányítson.

0: Ha egyszer-egyszer elmaradnak, mi lenne, ha ma például kizárólag egyetlen emberrel foglalkoznál? Önmagaddal. Rák. Szánd a mai napot arra, hogy összegyűjtöd a nem szeretem feladatokat, és igyekezz minél többet elvégezni belőlük. Ha erre fordítod ma az erődet, igazi megkönnyebbüléssel tekinthetsz a tükörbe, ha végeztél. Jobb egy napot ezzel tölteni, mint minden napot elrontani velük egy kicsit. Oroszlán. Ha jól figyeltél, az elmúlt időszak megmutathatta számodra, mekkora erővel és kitartással rendelkezel, és hogy mennyire is tudsz önmagadról gondoskodni, döntéseket hozni. Kiválóan vizsgáztál, sikerrel vetted az akadályokat, de most ideje lenne egy kicsit a jutalommal is törődnöd. Ha más nem teszi, lebb meg önmagadat valamivel, megérdemled. Szűz. A mai napod ideális lehet egy problémákkal terhelt kapcsolatot helyreállítására. Talán elegendő idő telt el, és minden bizonnyal a másik fél is ugyanúgy érzi. Valamit tenni kellene. Dönts helyesen, legyél te az, aki kezdeményez, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Szia!

Tovább is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, te általában hajlamos vagy egy döntés előtt sokat gondolkodni, tervezgetni és a legtöbb variációt fejben lejátszani. Ez pedig a legtöbb esetben hasznos dolog, hiszen megóv a meggondolatlanságtól. Ma azonban gyorsan kell határoznod valamiről, és csak egy valami súghatja meg neked a választ.

Azt a szíved. Hallgass rá nyugodtan. Skorpió, szerencsések azok, akik veled tölthetik a mai napot, mivel sugárzik belőled egy nyugodt erő, amely mindenki számára pozitív energiával hat körülötted. Olyan lehetsz ma, mint valami sugárzó lény, amelyik pusztán a jelenlétével képes megoldani könnyű.

0: kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit.
1: Az időjárásról.
0: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel és persze a slágerekkel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak tehát velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: szenzációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Hallgatók, eltűnt egy fehér közép-ázsiai kutyus, Balú névre hallgat, Chip van a kutyában, tegnap reggel tűnt el a bedéből, aki tud róla valamit, jelentkezzen nálunk a 0653 92 92 ös telefonszámon, a becsületes megtalálónak jutalom jár, tehát még egyszer keresünk egy Balú névre hallgató fehér közép-ázsiai kutyust, akiben Chip van, tegnap reggel tűnt el a bedéből, ha tudnak róla valamit, hívjanak minket, még egyszer 0653 92 92-t, ez a telefonszám. Köszönjük előre is!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a ceglédi városi könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a ceglédi városi könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival itt a 92-tön. Előtte azonban elmondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 7 és 16, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, csapadék nem lesz, szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős tökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn is csak kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű, a középső tájak kivételével élénk, erős lesz az északi szél, az enyhe éjszakát követően már 26-31 fok közé emelkedik napközben a hőmérséklet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

tudod, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Kedves hallgatók, a mai plusz-minusz kettőnek vége, indul mindjárt a péntek délután, mutatom, hogy mivel. Két csodálatos énekesnő érkezik hozzánk hangban a hírek után, azaz Lady Gaga és Ariana Grande a Renomi című dalnak köszönhetően. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vényica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, ne vezess! Buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
10: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Eloltották a tüzet a múlt Tiszaújvárosi üzeménél. Elindult a Boldogasszony zarándokon a Csíksomjóba. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Robbanás történt a múlt Tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának. A Debrecenben és Miskolcon ápolt sérülteknek pedig mielőbbi jobbulást kívántak. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter szerdán már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. A másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az együttműködés kibővítése irányított osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre és több sebességmérő kamerára van szükség a fővárosban. Erről beszélt a főpolgármester egy szakmai konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a kitűzött stratégia alapján 2050-re el kell érni, hogy senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Teddik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a tanácskozáson elmondta, a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legalacsonyabb a halálos balesetek száma a fővárosban. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz.
2: Az időjárásról.
10: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, holnap sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Cegléd Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Nyári gyere!

0: Balaton parton.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, egy beszélgetés következik, mely május 11-én készült. A riporter Szatmári Gábor.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a Cegléd és vidéke Ungvári László Borrend aktuális dolgaival foglalkozunk. Jeles események is zajlottak nemrégiben, és ezekről is beszélgetünk majd az elnök nagymesterrel, dr. Vangyel Tiborral, aki itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Tibor, szervusz!
4: Szervusz, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, valamint a Cegléd Rádió minden egyes hallgatóját.
3: Különösen a borkedvelőket.
4: Nem csak a borkedvelőket, hanem az ezután jövő borkedvelőket, tehát
3: jövőbenieket is. Akik még ott állnak a kapuban.
4: Igen.
3: Majdan egyszer borkedvelők lesznek, mert lehetnek is, hiszen hál' Istennek azért így Cegléd és környéke azért nagyon szép borokat tud oda tenni az asztalra, hogy így képletesen fogalmazzak, és hát erről már nagyon-nagyon sokat beszélgettünk itt a 92.5-ön. Na most nemrégiben volt ugye bár a városbora választás, és egyben zászlós bort is választott a Cegléd és vidéke Ungvári László Borrend, és most ez a kettő valahogy összecsúszott.
4: Igen.
3: Ez a két dolog. Hogyan valósult ez meg igazából, vagy mi volt ennek az oka?
4: Igazából meg kell fordítanom, tehát nem városborát és zászlósbort, hanem zászlósbort és városborát választottunk, mert a
3: fontossági sorrendben
4: egybeesik, így van, tehát ez azt is jelenti, hogy a városbora így kizárólag cserszegi fűszeres lehetett, tehát most már nem lett vörösbor választva, illetve ez az egyedüli fajta, ami zászlósborunk. Indult így egyúttal a városbora címéért is. A cserszegi fűszeres, ugye az alapítás óta már a zászlósborunk, és 7 versenybor érkezett be. Egyik szebb volt, mint a másik, tényleg kiváló borok voltak, és ez azt jelzi, hogy odafigyelnek a termelők rá, hogy egyre szebb borokat készítenek. Még olyan cserszegi fűszeres minta is megállt a helyét, amely már idősebb volt.
3: Nice.
4: 2 éves cserszegi fűszeres, de még mindig kiváló formáját mutatja.
3: Nagyon jó. Érdekes ez ugye, mert ezt a vidéket elsősorban fehérboros vidékként tartják számon, én azt hiszem, és nem véletlenül. Volt már egyáltalán vörösbor a városbora?
4: Igen, hát városborának ugye 2004-re visszanyúló hagyománya van, tehát ez a 22.
3: Mintha tegnap lett volna.
4: 23. városbora, hirtelen nem is tudom, utána kell számolni. De az első az Rajnai Riesling volt, és nagyon sokáig csak fehér bor volt.
3: És Rajnai Riesling az nagyon vitte a prémet egy jó pár éven keresztül, emlékszem.
4: Igen. És ezt követően került sor először vörösbor irányába kiszélesítésre, majd pedig a rozé is egy pár évig.
3: Hogyne?
4: De abban az időben, amikor a rozé is versenyzett és önálló városbora szeretett volna lenni, vagy szerettük volna, hogy legyen egy önálló rozébor is, ez azért sem valósulhatott meg, mert viszonylag kevesen készítettek akkor még rozét. És hiába szerettük volna mi azt, hogy olyan városok, például ugye Debrecen, ahol 8-10 városborát is választanak, amely ugye nem csak fehér, nem csak vörös, hanem pezsgőt is, tokai
3: például,
4: bort is választanak, de hát ettől mi messze vagyunk. Meg nálunk én azt gondolom, hogy nagyon helyesen az az álláspont alakult ki, hogy a városbora a ceglédi borrendhez kötődő, vagy Cegléthez, és a alapító önkormányzatok területén működő szőlészek és borászok általi produktumokat bíráljuk el, és azokat ismertessük meg a városba érkező turistákkal, illetve a borrend is ezeket a borokat viszi el mindig, amikor egy-egy társborrendnek a rendezvényére elmegy, és nagyon jó visszajelzések vannak a szövetség részéről is. A szövetség egyébként minden évben felülvizsgálja a hozzátartozó magyarországi borrendek zászlós borainak a minőségét, a külcsint,
3: és a belbecset
4: is, tehát így együtt alakul ki az igazi végeredmény. tavaly is szépen szerepeltünk ezen a megmérettetésen, és az 51 borrend között az előkelő helyen szerepelt a Cegléd és vidéke Ungvárja László borrend.
3: Fontos. És azért, hogyha cserszegi fűszeres és Cegléd kapcsolatát firtatjuk, hát én azt hiszem, hogy azért nagyon sok borásznak, aki úgy benne van a szakmában, akárhol az országban, a cserszegi fűszeresről azért leginkább Cegléd jut eszébe, nem? Vagy legalábbis jó eséllyel.
4: Jó eséllyel, igen, tehát aki már eljött a mi területünkre, és járt itt Cegléden és környékén, és volt szerencséje megkóstolni ezt a fajtát, biztos, hogy emlékszik rá. Ugye ez azért cserszegi fűszeres, mert a Cserszeg Tomajon nemesítette Bakonyi Károly, és innen lett
3: hát Zala megyében
4: fűszeres a neve.
3: Igen.
4: Mert ugye annyira illatos és kevésbé savas fajta, úgyhogy emiatt gondolom, hogy nagyon sokan kedvelik ezt a fajtát.
3: Igen. De nem véletlen, és tényleg ő maga is, már a cserszegi fűszeres is szereti ezt a vidéket, úgy tűnik, és nagyon szép terméseket tud hozni.
4: Igen. És ami még nagyon fontos, hogy ezeken a területeken és művelési módokon ellen tud állni a betegségek egy részének, vagy nagyobb részének,
3: igen,
4: illetve a fagykárnak, bár sajnos most történt fagykár, pont Klémen György alelnök úr
3: említette. Fogok vele beszélgetni a tervek
4: szerint. Erről majd ő fog beszélni.
3: Meg, mint növénydoktor.
4: Igen. A társmédiumban is volt erről, úgy láttam, nyilatkozott a Gyuri.
3: Igen. Hát ez előfordul, de hát ez a kis domborzat is jót tesz időnként, mert ugye a fagy lefolyik a dombokról, és hát inkább az alsóbb részeket érinti.
4: Igen, ennek ellenére nem csak a Fischer partot érintette, hanem a föntebbi részeket, de tényleg ne vegyük el a Klément alelnök úrnak a kenyerét, jó, ez hozzátartozik, vagy a Molnár Zsolt egybíróhoz.
3: No, hát bizony. Na, a lényeg az, hogy a zászlós bor és a Ceglédváros bora akkor ugyanúgy a cserszegi fűszeres lett. Hogyan és mire bólintott rá aztán a jeles testület?
4: Cserszegi fűszeresünk az idén Ceglédváros bora is lett, mert a nehéz pénzügyi helyzetben a város is, illetve a Kossuth Művelődési Központ is úgy döntött, hogy erre a projektre nem tudnak most áldozni, és ezt sajnos mi elég későn tudtuk meg, emiatt már nem tudtuk ennek a széleskörű lebonyolítását megszervezni, de mindenféleképp szeretnénk a következő évben, akár saját rendezvényként is. Annak ellenére, hogy jövő évben borrendünk 30 éves lesz, alapításának 30. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Ez azért is lényeges, mert ilyenkor egy díszközgyűlés szoktak általában a ünneplő borrendek rendezni, és erre meghívják a magyarországi borrendeket. És ugye különböző kulturális programokkal együtt ezek nagyon szép ünnepségek szoktak lenni.
3: Igen. No, és hát végül is akkor ki lett a nyertes? Ki lett a legcserszegibb és legfűszeresebb?
4: Az Aranyhegyi Pince Szövetkezetnek a cserszegi fűszerese lett az idén.
3: No, hisz.
4: Úgyhogy...
3: Erre
4: már régen volt. Emlékeim szerint talán egyszer voltak ők már a városbora. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, meg nagy öröm gondolom a Pince Szövetkezet tagjai számára is, meg a ceglédiek számára is, hiszen családtagok révén is ugye sokan érdekeltek ebben a szövetkezeti mozgalomban, illetve a hozzá kapcsolódó dolgokhoz. Úgyhogy egy évig ez a bor lesz az, amelyet használni fogunk ugye zavatáskor. Ebből fognak kapni a frissen felavatott borlovagok.
3: Igen.
4: Ezt fogjuk vinni az ünnepségekre, és ezt használjuk.
3: Bárhol az országban.
4: A borvidék és a borrendnek ugye a zászlaját, zászlósajóját.
3: Igen. Marad ez a hagyomány, vagy ezen akartok majd változtatni később, vagy akkor most már ez a vonal, hogy minden évben cserszegi fűszeres, mert hogy tényleg hát jó pár borászatban terem, és hát egyik jobb, mint a másik.

0: szőlőt, és önállóan készítik el ezeket a borokat. Mm. 3 vagy 4 évvel ezelőtt fölvetődött a tagság részéről, vagy egy-két ember részéről, borász részéről, hogy változtassuk meg a cserszegi fűszeres, mint zászlósborunkat, no. És akkor egész a közgyűlésig ment ez a történet. Dönts el a tagság, elsöprő többséggel a cserszegi fűszeres mellett tette le a voksát a közgyűlés akkor.
1: Nem véletlenül.
0: Úgyhogy én azt gondolom, hogy a rajnai Rieslingnek igazán a Rajna vidékén van a helye, onnan származik, mint a zöldvelteléné ugye a vakhaui részről, úgyhogy mi maradjunk a cserszegi fűszeresnél, hiszen amikor ugye 86-ban nagyobb területeken elkezdték telepíteni a nagy fagykárok után, akkor ez a fajta bebizonyította, hogy ott van a helye az igazán kiváló borok, illetve kiváló fajták között.
1: És ott van a helye tényleg a igen. borpincékben is, és ott van a helye tényleg a hűtőszekrényekben is, és bárhol itt ezen a környéken, mert ezek a borok tényleg megérdemlik ezt. Hú, nagyon szalad az időnk, de beszéljünk arról, hogy ez tulajdonképpen ez a találkozó most nem csak városbora és zászlós borválasztás, hanem egyben közgyűlés is volt.
0: Így van,
1: ugye?
0: Tehát beszámoló közgyűlés volt, a következő évi szakmai tervet, illetve pénzügyi tervet is megvitatta.
1: És egy szomorú alkalom is
0: tagság,
1: volt sajnos.
0: Igen. És Szelényi Péter kincstárnok halála miatt ugye új kincstárnokot kellett választanunk. Szerencsénkre rövid időn belül sikerült egy olyan jelöltet találnunk, aki örömmel elvállalta, és a közgyűlés őt egyhangulag meg is szavazta, ő Deli Tibor. Úgyhogy ettől az évtől...
1: Jó munkát kívánunk neki!
0: Köszönjük! Igen. Ettől az évtől kezdődően 2 évig még ő tölti be a kincstárnoki megbízatást.
1: Mi lesz a borrend legközelebbi nyilvánosabb megjelenése itt a város népe előtt, úgymond?
0: Hát a város népe előtt, tehát borrendi megjelenés nem lesz. Pincészetek lesznek, ugye a nyitott pincenapok, pünkösdre
1: nyitott
0: pincenapok.
1: Ez is annak számít.
0: De nem egy díszruhás ünnepség vagy rendezvény lesz ez, hanem a borászatok teszik oda magukat, és fogadják a vendégeket. Az idén úgy tudom, hogy nem lesz buszjárat, tehát erre kell készülniük a borrajongóknak. Hála Istennek én is nagyon sok bicikléssel találkozom. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz ehhez a rendezvényhez, és biciklire tudnak pattanni a bort imádó fiatalabb vagy fiatal generáció is. Úgyhogy ez lesz a következő esemény, amelyet azért mi borrendi vezetőség, borbarátok azért ilyenkor végigjárjuk egymás pincéjét,
1: igen.
0: és megkóstoljuk a borokat.
1: És fontos ez, azt hiszem minden ceglédi és környékbeli borkedvelő ember számára, hogy megnézze, hogy mi újság a pincékben, és ez leginkább a borokból fog kiderülni. Hú, hát még sok mindenről tudnánk beszélni, de műsoridőnk lassacskán lejárt. Minden esetre akkor most már kijelenthetjük, hogy a borrend zászlós bora és egyben Ceglédváros bora is.
0: Igen.
1: A cserszegi fűszeres lett, ami a...
0: Aranyhegyi Pince Szövetkezet által készített cserszegi fűszeres.
1: Így van.
0: És amiről még nem beszéltünk, és szeretném megragadni az alkalmat, Csemő község látott bennünket vendégül, és külön köszönet illeti Szűcs Judit polgármesterasszonyt, illetve az ő segítőit, akik igen szívélyes vendéglátásban részesítettek bennünket.
1: Amit ti azért megháláltatok szerintem.
0: Igen, igyekeztünk meghálálni.
1: Igen.
0: És a női finomság, és hogy is mondjam ezt, tehát ugye megjelent, ami eddig ugye nem volt. Valamikor még az alapításunk után a Barta Alajosné polgármesterasszony idejében volt ilyen, tehát odafigyeltek mindenre, a terítésre, polgármesterasszony végig velünk volt, annak ellenére, hogy sajnálatára, de nem tudta megkóstolni a cserszegi fűszeres, mert autóval volt, és igen. ezt nagyon szigorúan betartotta,
1: igen.
0: de szinte mindegyik
1: lesz
0: borba,
1: majd rá alkalma.
0: Mindegyik borba azért beleillatolt egy picit.
1: Igen. No, hát hál' Istennek azért jó

0: hírek is érkeznek a Cegléd és vidéke Ungvári László borrendházatájáról, és ezeket a híreket mi nagyon szívesen nagy dobra verjük itt bármikor, és bármikor nagyon szívesen látunk itt téged, elnök nagymester úr, dr. Vangyel Tibor, akivel beszélgettem.
1: Köszönöm
0: szépen.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.
3: 92.5. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, azonnal folytatjuk dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
3: Goldi Geri vagyok, a reppelő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központikukackönyvtárcegléd.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: hallgatok, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ezt nézd, milyen nagy!
3: Aszta!
2: És milyen szép!
3: Ah, mintha új lenne.
2: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
3: Hát, ez főnyeremény.
4: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rágcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Nyárias meleg lesz, sok napsütéssel. Vizsgálat indult a tiszaújvárosi halálos üzemi baleset ügyében. Díjazták a Bartók filmet egy New York-i fesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölt az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbségi alapvető jogok rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány, ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Bronzérmet kapott a Bartók film a New York-i film és televíziós fesztiválon. A koncertfilmet tavaly ősszel forgatták a Keller András művészeti koncepciója alapján szervezett Bartók fesztiválon. A film a Kékszakállú Hercegvára egy felvonásos operáját és második hegedű versenyét dolgozta fel. Az alkotás főszereplője a Concerto Budapest és Keller András művészeti vezető hegedű művész karmester volt. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása, az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és gyalogosok, közölte a Budapest közút.
1: Az időjárásról.
5: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, holnap sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel, és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, remélem velem tartanak, azonnal folytatjuk dalokkal a péntek délutánt, nem sokára pedig lapszemlézünk, ezért is füleljenek rám, most pedig Bája Lexi énekel, ez itt az Emlékszem.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, home staging-el is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95-94. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
7: Látom,

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk itt a 92-tön a lapszemlével, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Fésűs Nelly lánya a hónap elején már összecsomagolt, Instagram oldalán még a szülőszobai táskáját is megmutatta. Juhú! Horváth Csenge május 18-ára volt szülésre kiírva, de a baba jól érezhette magát a pocakban, mivel csak csütörtökön érkezett meg. Az aprócska tündérlány világra jötte, egy már-már mesebeli történet része. A mama és a baba is jól vannak, ha valaki esetleg aggódott volna. A párkapcsolatukról nem szívesen beszélt, talán még azt is titokban akarták tartani, hogy a modell és a korábbi jégkorongozó összeházasodott. Na, csak annyit hagyd tegyek hozzá a zárójelben, hogy annak idején, mikor kiderült, hogy összejöttek, akkor nekem volt egy tippem, akkor még nem néztem meg, hogy kiről van szó, hogy a pasi, mármint most már úgy fogalmazok, a férj, biztos vagyok benne, hogy egy jól menő üzletember, és igazam lett. Tehát most így fogalmaz a Bors, hogy korábbi jégkorongozó, így is lehet mondani. Persze, ez is hamar kiderült, mint ahogy az is, hogy Horváth Csenge terhes lett. A modell és a korábbi jégkorongozó két laki életet élnek. Erdélyi és Budapest között ingáznak, ám a gyermek megszületése ezen aligha nem változtat majd, hogy minél többet lehessenek együtt. Na tessék, gratulálunk egyébként a kisgyerekhez. Maradunk még a borsonline.hu oldalán. Rengetegen örültek, mikor kiderült, hogy a Megasztár következő évadának Ördög Nóra és Lékai Kis Ramona lesz a műsorvezetője. Szépen el is kezdődött a forgatás, de akadt egy elég nagy gond. Elhúzódtak az Ázsia Express munkálatai, így Ördög Nóra nem tudott csatlakozni Lékai Kis Ramonához, akinek egyedül kellett elkezdeni a tehetségkutató vezetését. Egyébként remek hírt közölt a TV2, egészen pontosan Fischer Gábor, ugyanis elárulta, hogy véget ért az Ázsia Express forgatása, így Ördög Nóra végre tudott csatlakozni Lékai Kis Ramonához a Megasztár következő évadának munkálatánál, vagy munkálatainál. Ennek biztosan sokan örülnek, egyedül az a kérdés, hogy vajon hogyan bírja

0: török tímja, ő vajon ki lehet, elmondása szerint még nem esett át a mostani műtéten. A közösségi oldalán még a beavatkozás előtt jelentkezett be, hogy elmesélje rövid történetét. Éppen egy magánkórházban vagyok, kiveszik az implantátumot és felvarják. Sokat gondolkodtam rajta, hogy elmeséljem-e a sztorimat, mondta közösségi oldalán Timi, aki elmondása szerint később részletesen is beszámol majd döntéséről. Timi, amióta a köztudatban van, még soha nem vallott a plasztikai műtétjéről, de ezek szerint korábban már túl volt legalább egy beavatkozáson. A rajongók, mert ilyen is van neki, egyből találgatni kezdtek. Mit várnak fel? Mell, gondolom. Írt az egyik kommentelő, feltételezve, hogy a Mell implantátumot veteti ki a kísértés sztárja. A videó elkészítése előtt Timi még nem volt tisztában azzal, hogy ennyi embernek kelti majd fel a figyelmét ezzel a rövid beszámolóval. Azonban a rajongók egyből elkezdték küldeni neki a pozitív üzeneteket. Én várom. Hogy lehet másnak a Mell műtétjét várni? Na mindegy. Mielőbbi jobbulást, minden alakuljon úgy, ahogy te szeretnéd, jó egészséget. Ilyen és ehhez hasonló kommenteket küldtek az emberek a kísértés szereplőjének. Sokáig titokban tartotta Timi és Máté, hogy összeházasodtak. Ugye? Jogos a kérdés, és ki az a Máté? A riposztnak korábban részletesen mesélt a kísértés korábbi szereplője. Az az igazság, hogy augusztusban tartottunk egy kis esküvőt, de az eredeti elképzeléseink alapján akartunk volna egy nagyot is. Menet közben viszont úgy döntöttünk, hogy nem vágyunk már a felhajtásra. Pontos sikerült minden, hogy szerettük volna, és egész egyszerűen már fölöslegesnek éreztük a 140 fős lakzit olyan távolabbi barátokkal, akikkel nem is vagyunk már napi kapcsolatban. Árulta el tehát török Timi. Ha valaki tudja, hogy ki az a török Timi, akkor biztos szereti is, és szereti, akkor róla olvashat mindenképpen a bors.online.hu felületen.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét már is folytatjuk, kedves hallgatók, mégpedig a nemzetisport.hu oldalon. A bajnoki címet szerző Eto FC edzője, ezek szerint labdarúgásról van szó, Borbé Balázs sok más mellett elmondta, mely játékosai nőtték ki az NB1-et, mit jelent neki, hogy klublegenda lett az Etónál, beszélt az idény mérföldköveiről, a csapat magjáról, a fiatalokról és a rosszabb napokról is. Mai Dominik interjúját olvashatják tehát a portálon. Bamidele Jusszuf azt nyilatkozta, a következő idényben még jobb akarok lenni. Ferencvárosi csapattársaival ezekben a napokban Spanyolországban pihen. A zöldfehérek nigériai csatára lapnak azt is elárulta, kinek szurkol a május 30-ai budapesti bajnokok ligája döntőben. A Fradi labdarúgóját Borbola Bence kérdezte. Szűcs Tamás azt mondta, Sergio Navarro volt a legjobb edzőm. Heti külön videóelemzések, megjósolt győzelmek és kivételes öltözői légkör. Szűcs Tamás szerint ezek tették különlegessé Navarro munkáját Debrecenben. A válogatott középpályás a Nemzeti Sportnak beszélt a fejlődéséről, az erőléti mutatók jelentőségéről, valamint arról is, hogy készen áll-e a szintlépésre. A futballistával Borsos László beszélgetett. Julia Jenner pedig azt mondta, a Komás Bendegúzban minden megvan, hogy a válogatott első számú csatára legyen. Megszállotta, gólt akar lőni, emiatt tartja különleges csatának a 19 évesen válogatott újonc Kovács Bendegúz Julia Jenner, a Ferencváros és a DVTK korábbi játékosa, aki jelenleg Hollandiában dolgozik edzőként, jellemezte a magyar középcsatát és elmondta, hogyan zajlik az elitképzés az Alkmaarnál és melyik magyar támadóban lát még Premier League szintű potenciált. Borsos László írását olvashatják a Nemzeti Sport.hu oldalon és persze az újságformátumban is.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival itt a 92-t. Ön előtte azonban elmondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szombaton a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 7 és 16, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként. Csapadék nem lesz, szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős tökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn is csak kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű, a középső tája kivételével élénk, erős lesz az északi szél, az enyhe éjszakát követően már 26-31 fok közé emelkedik napközben a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ezzel a közös ismerőssel folytatjuk a hírek után, azonnal maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Europetrol Ceglét, prémium benzin, alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körösi út 4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Nyárias meleg lesz, sok napsütéssel. Megjelentek a kegyelmi ügyaktája a Sándor Palota honlapján. Kacz Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Közzétették a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota weboldalán. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg K. Endrének miért adott kegyelmet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatója volt. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentett a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Thália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. Demeter Szilárdnak a könnyű zenei világban végzett munkáját pedig álmokfutásnak nevezte. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és a gyalogosok, közölte a Budapest Közút.
2: Az időjárásról.
5: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hét végén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek még ebben az 60 percben és a következő egy óra hosszában a mikrofonnál Süveges András. Most dalokkal folytatjuk, igen, a Cegédie kedvenceivel, nem sokára pedig a mai nappal, azaz május 22-ével péntekkel ünnepeltekkel, évfordulókkal foglalkozok, maradjanak velem.
1: Csak

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-65-53 www.feringatlan.hu. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92 Ősz.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is a mai nappal foglalkozunk, azaz május 22-ével péntekkel. A mai napon a Júliák és a Riták ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Emil, Renáta, Ugron és a Román nevű ismerőseiket is. A Júlia, Julius férfi névnői párja, amely latin eredetű, egy híres ősrégi római nemzetség nevéből származik, jelentése bizonytalan. Talán Jupiter istennek szentelt, vagy ragyogó. A Rita, a Margit név olasz Margherita alakjának az önállósult becézője, melynek jelentése gyöngy. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 1992-ben hunyt el Ránki György zeneszerző. 1813-ban született Richard Wagner, német zeneszerző. 1970-ben látta meg a napvilágot Szolnoki Péter énekes, a Bombon zenekar oszlopos tagja. Szolnoki és Török, mármint a Bombonként tagja, a Bang Bang formációban találkoztak először, majd megalapították az együttest, melyet a kezdetektől Szent Mihályi Gábor dobos, hangmérnök és zenei producer, később Závodi Gábor zongorista, zeneszerző, szövegíró, hangmérnök és zenei producer is segített. Első albumuk megalakulásuk évében 1995-ben jelent meg Kapaszkodj meg címmel. Angol nyelvű változata a Just a Fool 96-ban korlátozott példányszámban került a lemezvásárló kezébe, tehát a Bombon akkor

0: pár évtizedből szolnoki duettet énekelt Aucsillával, a Color együttes nem egy egész, csak egy fél telek című dalának feldolgozását. Aztán 1999. november 12-én az Irigy-Honay-Mirigy vendégeként 14 ezer ember előtt léptek fel a Budapest sportcsarnokban. Hát jó, belendültek az elején, nem? Horváth Csaba rendező felkérte őket annak idején az Európa Express című mozifilm főcímdala, a Gangster dal megírására. 99. szeptember 20-án megjelent 5. lemezük, The Name is Bon, Bon Bon címmel. A Szexepirám című feldolgozás daluk az év slágere lett, és ezzel átvették az első aranylemezüket. Hagyj nem mondjak több dolgot a bomboról, mert reggelig itt ülnék. Talán még csak annyit, hogy nem olyan régen volt egy nagy koncertjük, természetesen Budapesten, és hát Szolnoki Péter ének hangját hallgatva az ember csak annyit tud mondani, hogy ez a hang semmit nem változott. Ugyanolyan jó, mint a kezdetekkor. A Szexepirám című dal szóba került. Pontosan ezt játszom itt a 92-től. Szolnoki Péter tiszteletére.
1: Rádió.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 6 évvel ezelőtt hunyt el ezen a napon Kun Csaba billentyűs, a Gimes együttes tagja volt. A formáció szlovákiai magyar zenészekből álló csapat, ugye ezt mindenki tudja, a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán alakult 83-ban. Tagjai előtte rockot, komoly zenét, régi zenét játszottak, első táncházaikat és népzenei koncertjeiket a Nyitra melletti Gimes községben rendezett ifjúsági táborban tartották. Innen ered a Gimes név, amit 1984-ben vett fel a zenekar. Zenéjük magyar, közép- és kelet-európai gyökerekből táplálkozik, a népzenei alapok, a saját alkotó elképzelések és improvizációk alapján kialakult az egyedi hangzásviláguk, a Gimes zene. Egyébként a formáció alapító tagjai a Szarka testvérek Gyula és Tamás, akik 2011. március 14-én megosztott Kossuth díjban részesültek. A Gimes formációval folytatjuk itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival itt a 92-t. Ön előtte azonban elmondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szombaton a több órás napsütés mellett kevés, gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 7 és 16, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, csapadék nem lesz, szeles marad az idő. Az északkeleti szelet helyenként erős tökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn is csak kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű, a középső tájak kivételével élénk, erős lesz az északi szél, az enyhe éjszakát követően már 26-31 fok közé emelkedik, napközben a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió, 14 és egykori kedvencek, változatosan.

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Lady Gaga énekelje majd nekünk Abracadabra című dalát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Oroszországi olajfinomítót támadtak az ukránok. Ismét van közvetlen repülőjárat Budapestről az Egyesült Államokba. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Az ukrán erők újabb mélységi csapást hajtottak végre, ezúttal az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomítót vették célba. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatti területein lévő létesítmények ellen is. A magyar külpolitika célja, hogy a partnerek azt érezzék, hazánk újra megérkezett Európa szívébe, világos érdekekkel, határvonalakkal és kompromisszumkészséggel. Ezt mondta Orbán Anita a Válasz Online-nak adott interjújában. A külügyminiszter az ukrajnai helyzettel kapcsolatban közölte, a kormány kész a kétoldalú kapcsolatok rendezésére, de ehhez előbb a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogait kell tisztázni. Megerősítette, hogy a tervek szerint Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök június elején Beregszászban találkozna egymással. A magyar-szlovák kapcsolatokról azt mondta, a kormány nyitott az együttműködésre, de csak akkor, ha nem büntetik a kollektív bűnösséget megállapító benes dekrétumok bírálatát, és nem koboznak el földeket etnikai alapon. Üzemi baleset történt reggel a Moltisza újvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait, és hogy történt-e emberi mulasztás. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A képviselőház energiaügyi bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges.
7: Az időjárásról.
8: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel, és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Náldi, most meg a dalok, tartsanak velem, mert hogy mindjárt lapszemlézek is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
10: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor. Kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányái. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a ceglédi városi könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a ceglédi városi könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvence.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu felülete. Létfőtől nem csak Gelencsér tíme a magánéletében, de szakmai életében is főszerepet játszik a házfelújítás. A TV2 sztárja lett ugyanis a csatorna Újra tervezés című műsorának új arca. A műsor vezető tevékenyen kiveszi a részét a munkálatokból, miközben arra vár, hogy az otthonába beköltözhessen. Amíg ugyanis az nincs kész, külön kell élnie vőlegényétől, Mátyástól. Szegény Matyi. Érdekes helyzetbe került Gelencsér Tímea tehát. Az újratervezés új műsorvezetője, aki közel 2,5 hónapot töltött a Dominikai Köztársaságban az Exatlon Hungary pálya melletti riportereként, arra számított, hogy hazaérve beköltözhet a házba, melyet a vőlegényével közösen választottak az otthonuknak, ám a munkálatok ismét elhúzódtak, miközben a lakást, ahol eddig laktak a billetben, eladták a fejük fölül, így más megoldást kellett találniuk. De hogy miről van szó pontosan, hát azonnal mondom, most a konyhabútort várjuk, illetve hát ezt már ő mondja. A napokban kaptam egy videót arról, hogy már készül. Amit megvan az és a fürdőszoba, akkor költözünk. Már az sem érdekel, hogy a beltéri ajtók nem lesznek meg addig. A mostani állapot ugyanis cseppet sem ideális, mivel Matyival konkrétan külön élünk. A megismerkedésünkkor éltünk így, mint most. Azaz én az anyukámmal, ő meg 60-ban a családjánál, és így próbálunk találkozgatni, jönni-menni egymáshoz. Mindezt azok után, hogy több mint 2 hónapot távol voltunk egymástól. Jó lenne már beköltözni, de bizonyos beltéri munkákat el kell végezni előtte, mert nem akarunk úgy ott lakni, hogy közben jönnek-mennek a szakemberek, árult el a Bliknek Gelencsér Tímea, aki szerint ugye valóban nem ideális a helyzet, de nem panaszkodik, hiszen az újratervezés forgatás alatt valódi nehézségekkel találkozik, olyan sorsokkal, melyet sokan elképzelni sem tudnak. Éppen ezért váratott egyébként magára az, hogy elvállalja ezt a feladatot. Néhány évvel ezelőtt már szóba került, hogy érdekelne engem ez a műsor, de őszintén bevallom, akkor nem voltam erre biztos, hogy a lelkem elbírja valótában a műsorvezető, aki most is egy érzelmi hullámvasút kellős közepén érzi magát minden egyes forgatáson, de úgy gondolja, bármennyire is nehéz,

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu felülete. A beköltöző Hajdú Péterhez legutóbbi epizódjában szigliget hívett, a könnyeivel küzdködve kendőzetlen őszintességgel vallott élete párja és a gyermekei édesapja a tragikusan fiatalon elhunyt Dudás Miki elvesztéséről. A két gyermekes édesanyja megrázó részletességgel mesélte arról a kísérteties álomról, melyben a temetés előtt éjszakán a világbajnok kajakozón megjelen nála, hogy egy utolsó öleléssel és csókkal elbúcsúzott tőle. Az özvegy azt is elárulta, hogy a sportoló nemrégiben a szüleinél is megjelent. Szigliget évetett korábban soha nem foglalkoztatta igazán a spiritualitás, ám Dudás Miki tragédiája mindent megváltoztatott. A két gyermekes édesanyja ma már hisz abban, hogy a szerelme a túlvilágról is fogja a kezét, ugyanis erre a sportoló halála óta egyre több jel utal. Beszélni is szoktam hozzá, elhiszem, hogy valahol biztos hallja, érzi vagy látja, nem feltétlenül foglalkoztatott soha ennyire a spiritualitás, soha nem mélyedtem bele, nem is volt olyan élethelyzet, hogy szükség lett volna rá, de most minden olyanban, amiről azt gondolom, tudok benne hinni, abban most hiszek, igen, néha ott van és fogja a kezem és adja az erőt, kezdte tehát Szigliget évet. Az özvegy Hajdú Péter vendégeként a Beköltöző Hajdú Péter című műsorban beszélt arról a mardosó bűntudatról és fájdalomról, amit amiatt érez, mert nem tudott végső búcsút venni a gyermekei édesapjától, bár háromszor is lett volna lehetősége arra, hogy lássa Mikit, a sors valahogy mindig úgy alakította, hogy ez ne valósuljon meg, és Ivet szerint maga az elhunyt kajakos dönthetett úgy, hogy nem szeretné, hogy ebben az állapotban lássa őt felesége. Nekem nagyon fájó pont volt az, nagyon megbántam, hogy nem búcsúztam el tőle. Nagyon szerettem volna őt látni, nem ilyen állapotban, de értsd jól úgy, hogy el tudjak tőle valahogy búcsúzni, de valahogy mindig úgy alakította az élet, hogy ne lássam ebben az állapotban. Egyszer azt mondták nekem, hogy egyébként ezt az elhunyt személyek szokták eldönteni, hogy akarják-e, hogy a hozzátartozójuk lássa őket. Nekem háromszor volt ilyen eset, hogy láthattam valamikit, és egyszer sem valósult meg. Valahogy olyan, mintha ez is egy jel lett volna, mondta tehát Ivet. A túlvilág azonban talált egy másik utat a búcsúra. Ivet elmondta, hogy az elején nagyon sokat álmodott Dudás Mikivel, ám a temetés előtt volt egy álom, ami különösen nagy hatással volt rá. A temetés előtti este volt az, amikor vele álmodtam, és az már ijesztően igazinak tűnt, tehát ott tényleg arról szólt az egész, hogy Miki eljött hozzám azért, hogy el tudjunk búcsúzni egymástól. Álmomban is megcsokolt és megölelt, és fizikálisan éreztem, amikor felé

0: felébredtem, hogy tényleg olyan, mint amíg mindig ott lenne a puszi a számon is, éreztem őt, mesélte remegő hangon Ivett, aki ezután napokig képtelen volt magához térni a sokból. Egy hét volt, mire kievertem ezt az álmot, és valahol nagyon hálás voltam neki, hogyha tényleg van olyan, hogy túlvilág, és valahol a szeretteink hallanak minket, akik már nincsenek velünk, akkor ez azért történt. Ott el tudtunk köszönni, és azt is tudom, hogy borzasztóan megviselt lelkileg az az álom. Fogtam az arcát a kezemben, és kértem, hogy bocsásson meg, amiért nem voltam ott mellette. És tudom, elmondta, hogy nem haragszik, mert mindig tudta, hogy mellette vagyok, de nekem ezt azért valahogy nagyon nehéz feldolgozni. A végén elköszönt, mondta, hogy mennie kell, és akkor ébredtem fel, idézte fel az édesanyja. Az összegy szerint Miki azóta is folyamatosan küld apró jeleket, sőt, a sportoló nemrégiben még Ivett szüleinél is megjelent. Vannak ilyen jellegű jelek, ilyen apróságok. Múltkor, amikor anyukáméknál voltunk, éreztem, hogy mintha elsont volna mellettem valaki, és utána a kutyus is odament, leült, ahol én éreztem, s várt egy darabig. Ugyanazon az estén anyáik a hálószobában beszélgettek, és apukám mondta, aki egyáltalán nem szokott ilyenekben hinni, hogy olyan, mintha valaki ülne az ágy szélén. Anyukám mondta, hogy jaj, ne vicc, már ilyenekkel. És abban a pillanatban, hogy ezt kimondta, a polcon egy fa kajakklapát, amit még Miki adott egyszer anyukámiknak karácsonyra, ledőlt a polcról. Emlékezett vissza a hátborzongató pillanatra, Szigliget Ivett. Ezekkel a történetekkel is foglalkozik, tehát részletesebben a blik.hu felület.
1: Következzen egy friss

0: Kedves hallgatók, eltűnt egy fehér közép-ázsiai kutyus, Balú névre hallgat, Chip van a kutyában, tegnap reggel tűnt el a bedéből, aki tud róla valamit, jelentkezzen nálunk a 0653 92-92-ös telefonszámon, a becsületes megtalálónak jutalom jár, tehát még egyszer keresünk egy Balú névre hallgató fehér közép-ázsiai kutyust, akiben Chip van, tegnap reggel tűnt el a bedéből, ha tudnak róla valamit, hívjanak minket, még egyszer 0653 92-92-t, ez a telefonszám. Köszönjük előre is!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program!
6: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival itt a 92-t. Ön előtte azonban elmondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szombaton a több órás napsütés mellett kevés, gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, hajnalban 7 és 16, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, csapadék nem lesz, szeles marad az idő, az északkeleti szelet helyenként erős tökések kísérhetik. Hajnalban 7-15, délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn is csak kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű, a középső tájak kivételével élénk, erős lesz az északi szél, az enyhe éjszakát követően már 26-31 fok közé emelkedik, napközben a hőmérséklet.
1: Ceglédrá!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről, reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Becker Betty meg lesz, ő jön, este 8-ig övé a terep, őt követi majd Vörös Nádi. Én meg legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor kegyetlenül újra felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd, további kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz,
1: hajj! Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külsőkörös út 4.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Nyárias meleg lesz, sok napsütéssel. Több vizsgálóbizottságot is létrehoz a parlament. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú eseményei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: Az időjárásról.
5: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső sem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható. Üzemi baleset történt a Multiszaújvárosi üzemében. A helyszínen karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérülke van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyag összesen több mint 2 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része, hogy 2 ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Babba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Szombaton a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben lévő pünkösdi búcsús szentmisére, mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Gail indította az órát, ez volt az ABCD, EF, és nem folytatnám, hogyha lehet, bár ez a tiszta verzió volt. Itt a 92-ötön Mekker Bernadett vagyok, a következő szűk két órát együtt tölthetjük, és nem leszek egyedül, vendég is érkezik, sőt, terveink szerint vendégek. Folytatódik Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk.
1: Cegléd Rádió! 92-öt!

0: Folytatódik tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk. Természetesen itt van állandó szakértőnk, Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke. Ám most vendég is érkezett, hamarosan őt is szóhoz engedjük majd jutni. Csurgai Ferenc, aki én azt gondolom, hogyha összekötöm a nevét azzal, hogy ingatlan, akkor már mindenki tudni fogja, hogy melyik ingatlan irodából, és honnan ismerhetjük őt, de mielőtt az ingatlanokról a szakértő beszélne, egy másik szakértő beszéljen, Dávid. Miért az ingatlanok lettek a mai téma, és a mai legfontosabb vonulat?
1: Köszöntöm a hallgatókat. Arra gondoltam, hogy azért mostanában a lakhatás kérdése az fiataloknak, idősebbeknek is azért egy homloktérben lévő téma, és már régen szerettem volna egy olyat, hogy itt a Cegléd Rádióban beszéljünk arról, hogy hogyan alakul most a helyi ingatlanpiac, milyen trendek látszódnak, mik a népszerű helyek, hova költöznek, van-e mozgás a városon belül, hogy inkább valahova költöznek valahonnan, és van-e olyan, amit leginkább csak így anekdotikusan ismerünk, hogy mondjuk más városokból ide költöznek, és mondjuk ezért növekszik a lakosság szám. Úgyhogy ezért gondoltam arra, hogy elhívjuk.
0: Gyakorlatilag fel van a labdadobva, abszolút. Kezdjük mondjuk azzal a részével, van egy trend, hogy milyen lakásokat, milyen ingatlanokat, nem lakásokat, milyen ingatlanokat keresnek az emberek most.
2: Jó napot kívánok, Csurgai Ferenc József vagyok. Természetesen ma is működnek az eladások, úgy a helyi lakosok között, mint a vidékről beköltözők. Elsősorban nagyon népszerű Cegléd, ugye vasúti csomópont, itt van az autópálya, és itt van tehát közel van hozzánk Kecskemét, Szolnok, tehát nagyon közkedvelt Ceglédváros, és az utóbbi időszakban nagyon gyakran járok én a Budai út térségében, és nagyon gyönyörű kis nagy házakat is építenek, ilyen 50, akár 100 millióig, tehát modern, stb. Ami ott egy kicsit hátrányos, hogy az utak nincsenek leaszfaltozva, tehát földutak vannak, és az, mikor esik az eső, akkor egy kicsit kellemetlen az ott lakóknak, de egyébként jó levegő van, jó helyen van, és amikor Pestről is például jönnek, akkor nagyon szeretik azt a térséget.
0: Én emlékszem, még én is emlékszem gyerekkoromból arra a trendre, meg arra, hát nem is tudom, néhány évre vagy évtizedre, amikor építsünk egy picivel nagyobb házat, mint a szomszédé, és kinek van a még nagyobb és még szebb második szintje, harmadik szintje, meg még hogy tudom beépíteni a padlásteret, aztán néhány évvel ezelőtt jött az, hogy hát egy, hogyan is fújtsuk a második szintet, harmadik szintet, mert már nem futja rá, kettő, hogyan lehetne megszabadulni ettől a háztól, és mentünk az egyre kisebbek felé, akkor most megint elkezdünk egy kicsit terebélyesedni, és újra kezd divattá válni az, hogy azért mégiscsak legyen már egy élettér, ami mondjuk nem 30 négyzetméter?
2: Hát ez a családoktól függ. Mert egy gyermekes családnál ugye egy kisebb kertes család is megfelel, és tökéletes van, ahol 2-3 gyermek van ott, esetleg padlástér beépítéssel, vagy 100 négyzetméter helyett 150 négyzetméteres kertes családházat építenek. Ez az emberektől függ, hogy mit szeretnének, és milyen anyagi lehetőségük van. Tudjuk, hogy nem olcsóak az építőanyagok, a munkadíjak is, általában egy ilyen átlagos kertes családi ház jelen időszakban a 700 000 forint négyzetméterre, plusz a terekár, ugye, ha ez hozzájön. De akinek az anyagi lehetőség olyan, akkor az még akár 8-900 ezer forintos négyzetméter árba is megépíti. Látni ilyeneket kéne a Budai út térségében.
0: Igen, mert hogy számokról van szó, akkor Dávid.
1: Igen, itt említésre került, hogy hány gyerek van, és a legutóbbi népszámlálás adatai szerint a legtöbb egyébként, amikor gyerek van, az az egygyermekes háztartás körülbelül. Hát olyan 3700 körüli olyan család van, ahol egy gyerek van, és egyébként 2000 körül van olyan, ahol kettő gyerek van, és utána van egy nagy ugrás lefelé, tehát olyan 600 körüli a három gyermekes, és a négy vagy több gyermekes az 200 alatt van, tehát nagyjából ezek az arányok. Egyébként a ceglédi lakásállomány, legalábbis a legutóbbi népszámlálási adatok szerint abból a legtöbb, nem a többség, de hogy a legnagyobb rész az olyan 1960 és 81 között épült, összesen pedig olyan kicsivel több, mint hát ez olyan majdnem 40%-ot tesz ki az összes lakásállományból. Azért vannak új építések, ezt látjuk, de az én kérdésem az, hogy ezek az új építések inkább a Budai út környékére koncentrálnak, hogy vannak még kedvelt helyszínek?
2: Igen, elsősorban a Budai út térségében, illetve építési hatóság, amit engedélyez például a Újvároson, attól függ, hogy milyen övezetben, lakóvezetben, nyilvánvaló központ közelébe is épülnek, de inkább ilyen társasházi lakásokra beszélünk, amelyek újak. De a kertes családi házak azok inkább a Budai út térségében. A Pesti út, Budai út közötti részen, egy Ceglédbercel irányába, hogy megyünk, abban a térségben látom a legtöbb frissen épült családi házakat.
0: Ugye pont Dávid, veled a bizonyos térfigyelő kamerák, a kórház mögötti térfigyelő kamerák kapcsán beszélgettünk már arról, hogy igazából lenne ebben a városban még olyan kiemelt városrész, ami lehetőséget adna arra, hogy terjeszkedjünk egy kicsit, és mondjuk ott is épüljenek házak. Ezért is kérdezte, tehát, hogy a Budai útról esetleg próbál-e már átorientálódni egy kicsit a figyelem egy másik városrészre?
1: Nagyon jól látott, pont ezért kérdeztem, mert ez a nagyon nyugati túlsúly, ami most van a városban, amit részben nyilván az M4 lehajtó a Budai úti fürdőnél hajt, másik részben meg az olcsó telekárak, az ugye város szétterülését eredményezi, amit itt Ferenc említett, az ott van, hogy azért nincsen aszfaltozott út. Egyébként a közművesítés sem teljes körű, teljes öreg szőlő környékén, ez természetes dolog. Nyilván van a város központhoz közelebbi rész is, például hogy a kórház mögötti rész, ahol közelebb vannak a közművek, meg a városi szolgáltatások is. Tehát kicsit el van billenve a város, ezért is kérdeztem.
2: Természetesen attól is függ, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy a új lakásépítők figyelemmel kísérik a szomszédokat, hányan vagyunk, kik a szomszédok, stb. Tehát ezek megint olyan tényezők, hogy ezt nem lehet kihagyni. Ez így működik nálunk Magyarországon, nem csak Cegléden, mindenütt.
0: Az jutott közben eszembe, hogy én teljesen outsider vagyok ebben a témában, ezt be kell, hogy ismerjem, az ember nem értett mindenhez. Én egyetlen egy dolgot látok, hogyha az ingatlan piacot figyelem, hogy egy majdnem, mit tudom én, egy 30-40 négyzetméteres lakás ára, az körülbelül megegyezik egy, nem tudom, egy 150 négyzetméteres kertes házéval.
2: Hát igen, ezzel...
0: És azért ez nem volt így mindig, maradjunk annyiba,
2: igen, hogy
0: ezt
2: már a trendeknél tartunk. Ilyenkor eszembe jut, mert én is figyelem az országos adatokat, a budapesti adatokat, a Pest megye, stb. És ilyenkor nem is a gazdaság, hanem az embereknek a magatartása szokott engem úgy megdöbbenteni, ugyanis nyilván sokan laknak még panelba, és itt az emberek viselkedésében sokszor nem értek egyet, mert nem érnek annyit sokszor a panel lakások, mint amennyien megveszik, de hát ez ugye magánügy, hogy mégis megveszik, mert feltuningolja egyik ember a másikat, a szomszédja, aki két emelettel följebb lakik, vagy a szomszédház, vagy te figyelj, Pesten ennyi kelte, meg annyi, meg a szomszéd, meg a Marika néni, meg minden, már 50 millió eurót egy kétszer panel lakást, és akkor én el is gondolkodok, hát amikor épültek a panel lakások, ugye akkor szó volt róla, hogy 50 év múlva lebontják. Tehát ez erről volt is.
0: Nem jött össze.
2: Ez nem jött össze.
0: Nem baj, mert én abban lakok, úgyhogy kifejezetten örülök ennek.
2: A panellakások, tehát kényelmesek, én ezt nem vitatom, de hát kinek a papnél, bocsánat.
0: De miért szokták magyarázni egyébként azzal, hogy fenntartás, ami a
2: fenntartása, költségek miatt? Nagyon, igen, bár úgy, hogy van közös díj, a lakkertes család, de nincs közös díj, ott is mindenütt van költség, de én ezeket az árakat, amit most árulnak, ilyen, én irreálisnak tartom, még úgymond a más téglából épült kertes társasági lakások is árait egy kicsit több, sokra tartom, de hát ilyen világ van.
0: Településfejlődése, bocsánat, hogy enne felezs, amit mondani akartál, de egy település fejlődése vagy fejlesztése szempontjából egyébként meg lehet azt mondani, hogy mi a szerencsésebb, hogyha inkább a társasházak felé orientálódik egy kicsit kisebb, kevesebb négyzetméteren több lakás van egy városban, vagy hogyha elkezd kert várososodni, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, tehát egy kicsit széljelebb terjeszkedni?
1: Közösségi erőforrások szempontjából mindig az a hatékony, hogyha viszonylag kompakt a város, természetesen élhető méretű lakásokkal, meg azért privát szférával, de ha egy helyen vannak, akkor sokkal olcsóbb egyébként közművesíteni, sokkal könnyebb megoldani a szolgáltatásokat, a közbiztonságot is, ilyesmi, de természetesen a kultúránk része a kertes ház, és ez meg is maradt, csak éppen a település szerkezet, ami akár a Kádárkorban, vagy még korábban volt, az egy másik fajta társadalmi berendezkedésre jött létre. nem csak a település hálózat, hanem maguk a település hálózatokon belül, az egyes városokban, falvakban azok a lakóház típusok is, akkor ugye egyrészt sokan arra is kényszerültek, hogy kiegészítsék mondjuk háztáji mezőgazdasági termeléssel a jövedelmüket, a másik pedig, hogy a régebbi időkben, és ez azóta már sokat változott, sokszor egy munkahelyre a pár egyik tagja járt el, a másik pedig mondjuk gondozta a házat, a kertet, stb. A mai világban a párok mindkét tagja dolgozik, reggeltől estig, mondjuk ha Ceglédet veszük, akkor sokan még el is ingáznak innen, Kecskemétre, vagy a legtöbben Budapestre, kevesebben Szolnokra. Reggel elmennek, este jönnek, nincs idő feltétlenül fenntartani, hát nem azzal akar foglalkozni, hogy akkor füvet nyír, meg kerítés javít, meg ilyesmi, egyszerűen az élethelyzet ezt engedheti meg.
2: Egyetértek ezzel, így működik a világ.
0: De ha már ilyen szépen összejöttünk, akkor még az árak alakulásáról egy kicsi. Nekem van egy vicces történet, ez egy tulajdonképpen tény, adott egy lakás, amit árultak, mondjam azt, hogy 30 millió forintért, egy igazán lelakott panellakásról van szó. Néhány évvel ezelőtt döbbenetes, mindenki el volt ájulva, hogy hát hogy lehet ilyen sokat kérni érte. Tehát múltak a hónapok, nem is évek gyakorlatilag, és egyik pillanatról a másikra azt vettük észre, hogy ez a 30 millió forint lakás hirtelen gyakorlatilag árába. A piac utolérte az árat, amit ők kialkuttak. Hihetetlen gyorsan változnak az árak. Hol tart most?
2: Hát mit látsz? Sajnos most is fönt vannak az árak, ilyen magas árak vannak. Ugyanakkor mindig elmondom, amikor ügyfelek kihívnak, hogy hiába van például egy 55 négyzetméteres két lakás egymás mellett, és az egyik mondjuk eladta 30 millió, a másik még lehet, hogy csak 20-at ér, ugyanis aki 30, lehet, hogy új fürdőkád van benne, ami a fürdőkádban is lehet venni 80 ezer forintért, meg lehet 2 millió forint is venni, vagy hogy mondjam, a konyhabútorok lehetnek 500 ezer forint, meg lehet 3 millió is. Nyilván a nyillázárócsele, stb. Minden megtörtént, azok értékesebbek, mint ami már le van lakva. Tehát hiába van egymás mellett négyzetméter ugyanaz, az nem ér annyit. Csak ugye a mi polgártársaink többség olyan, hogy hűha, ő annyi adja, akkor én is annyi adom minden, és akkor csodálkodik, hogy nem lehet eladni.
0: Neked maradjuk annyi, hogy minden annyit ér, amennyiért el kell. Tehát, hogyha megadják érte azt a pénzt, akkor annyit ért kész.
2: Igen, nem tudhatjuk, hogy ki miért veszi meg egy lakást, mondjuk 50 millió. Nekem volt itt a Szabadságtéren, 50 millió adtam egy lakást, igaz, hogy fel volt újítva, és 72 négyzetméteres volt, és beleszerettek a Szabadságtérbe, ami gyönyörű, valóban ez egyet értek, Cegléd legcsodálatosabb tere, mert hát ők a templomot akarják látni, és házasság előtt voltak egy hónappal, és hát hála Isten összejött a dolog, úgyhogy megvették. Ilyen is van.
0: Hova tovább Ceglét szerinted, hogyha ingatlanokat nézünk? Akár, amit az előbb is beszéltünk, a terjeszkedés, akár egy kicsit az átalakulás, ne dőljön el.
1: A jelenlegi folyamatokkal mindenképpen az várható, tehát ha nincs változás, akkor az várható, hogy öregszülő beépülés, folyamatosan az önkormányzat nyomasztása, hogy kell az aszfaltos út, kell a közmű, kell a akármi, amit éppen úgy éreznek, hogy nincsen, kell a szolgáltatás, kell a bolcs, ezek mind jönni fognak, és egyébként meg tudatos várostervezés nélkül, egy 50 éves időtávon belül egy Cegléd, Bercel, Albert és a Pilis az M4 mentén fog összenőni. Uh-huh. Ez szerintem nem jó út, meg kell, hogy őrizzünk egy ilyen élhető emberi léptékű karaktert, úgyhogy én abba az irányba

0: lezárja, ott azért van természetvédelmi terület is, az északi irány pedig eléggé kötött már az M4 miatt, úgyhogy inkább most talán a keleti részre érdemes több figyelmet fordítani, és elősegíteni ezt a kompakt városépítést, ahol helytakarékos módon lehet építkezni, mert hogy sokaknak egyébként nem feltétlenül van igényük a nagy kertes házra, hanem inkább csak valami olyan lakást szeretnének, ahol jó lenni, meg vannak a szolgáltatások viszonylag közel. És ezt látjuk egyébként, tehát a Szolnoki úti régi lakótelep az azért él, mert hogy most már vannak szolgáltatások, és ezért is fog tovább majd bővülni az a rész szerintem ott a kórház környékén. Most már vannak szolgáltatások, meg vannak azok a nagyjából megfelelő méretű lakások a 2-3 fős családoknak, és azzal már elég jól el tudnak lenni ott.
1: Igen, egy újabb teljes komplett városrész született, ami eddig is ott volt tulajdonképpen, és városrész volt, csak most már sokkal kiteljesedettebb. Én köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, hogyha még valami zárszóra van igény, akkor természetesen, de hát szerintem körülbelül, hogyha két hónap múlva újra összejövünk, már megint újabb dolgokról beszélgethetnénk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Most köszönöm szépen. Jövő héten újra jelentkezik a sorozat. Nem tudom, hogy Dávid készülsz-e akkorra is vendéggel, vagy témával, vagy megvan már a téma.
0: Majd
1: megbeszéljük.
0: Majd megbeszéljük, elég sok minden fog történni a következő napokban.
1: Ajajajajaj, például lesz majd egy meccs, és ezt most nem látják a kedves hallgatók, de nagyon izgatottan készülsz a ma estére. De arról nem fogunk beszélni szerintem. Köszönöm, hogy itt voltatok. 92.5 Ceglédi Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A hétvégén is folytatódik a Fiam Piknik természetesen művészet programsorozat. Szombaton 10 órától és 13 órától természetesen fotó, cianotípia workshop lesz, aztán természetesen textil levélnyomat workshop. 16 és 18 óra 30 perces kezdettel a mélység vándorra a Baradita barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. Aztán Alkossz szabadon, és lesz még Pakurió koncert is, Roksuli a Fiamban program pont alatt ők zenélnek majd. Május 24-én vasárnap 14 órától rakukerámia, mázazás és égetés workshop, 15 órától természetesen anyag workshop, aztán 17 óra 30 perctől újra rakukerámia, látvány, égetés és kemence nyitás már. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók, tehát Fiam Piknik természetesen művészet Cegléden, a Fiatalalkotók műhelyében, a Holdas utca 20 szám alatt. Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programokat, kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a RÖVTSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Klub esetáncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélőbőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja. De lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifjúsziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Folytatódik az Únománia a városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Uno a téren, kültéri közösségi Uno esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Szóval tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin Patika lesz az ügyeletes gyógyszertár a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart majd.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több sérültet már hazaengedtek a miskolci kórházból. Szeged díszpolgára lett Krasznahorkai László. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a Tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központ égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. Az üzemi baleset egy karbantartást követő újraindításkor történt. Egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata is van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyagban nincs benne a kegyelmi kérelem pozitív elbírálásának indoklása. A dokumentumokból kiderül, hogy Novák Katalin stábja az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzések közös felelősségünk. Egyszer is megválasztották Szlovénia miniszterelnökévé Janez Janšát. A politikus a parlament titkos szavazásán 51 igen és 36 nem szavazatot kapott. A politikus, aki a Szlovén Demokrata Párt elnöke, le is tette hivatali esküjét, megután a képviselőknek azt mondta, fontos lépést tettek egy sikeresebb és szabadabb Szlovénia felé. Janez Janša a 3 párból álló kormánykoalíció fő prioritásai között említette Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, a decentralizációt és a bürokrácia csökkentést. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része.
0: Az időjárásról.
4: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Alex Horan indította az órát, ez volt a Fever Dream itt a 92-ön, azt az órát, amiben igyekszem majd hasznos, fontos információkkal szolgálni, például a várható időjárásról. Igazán érdekes néhány napnak nézünk elébe, vagy legalábbis változatosnak, ami az időjárást illeti. Nos, erről is lesz majd szó, és jönnek a kiváló közös ismerősök. A folytatásban már is New Level Empire és Majka újra úton.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegléd város címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegléd város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyeritag óvodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják. FM 92.

0: Tehát bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin Patika lesz az ügyeletes gyógyszertár, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul, és 22 óráig tart majd.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: már ízelítőt kaptunk az igazi nyárból, vagy legalábbis valami hasonlóban, nekem ez már nyár, maradjunk annyiban. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap a nap nagy részében derűs idő lesz, majd délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Pünkösd vasárnap igazi nyárias időkörvonalazódik, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutánra országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pünkösd hétfőn a napsütést már több gomoly felhő kísérheti, de továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, helyenként akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, így megérkezhet az idei első kánikulai nap, esőre továbbra is minimális az esély. Felhívnám a figyelmet a szóra kánikula. Kedden kitart a napos idő, amelyet gomoly és fátyol felhők tarkíthatnak, csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél több felé élénk, néhol erős lehet. Hajnalban 10-16, délután pedig 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Én is még mindig ott tartok, hogy kánikula. Ajaj.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A

0: fontos információ, a Köztársaság utcában közlekedőknek, leginkább ott parkolóknak, hogy a Teleki utca és Széchenyi út közötti szakasz páratlan házszámozású oldalának forgalmi sávjában megállni tilos forgalmi szabályozás lépett életbe. Kérik a lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy az új forgalmi szabályozás szerint közlekedjenek, tehát a Köztársaság utcán, a Teleki utca és a Széchenyi út között a páratlan házszámozású oldalon megállni tilos lépett életbe.
1: Szemlét Rádió! 92.5.

Hercegvidváros önkormányzata megbízásából az Anszolg víziközmű karbantartó építő és szolgáltató Kft. Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkálatokat végez a Köztársaság utca, Széchenyi út és Dugovics utca között lévő szakaszán. A munkavégzés várhatóan október 10-ig eltart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideiglenesen félpályásan vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozott lehet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvíz elvezetés zavartalanul működik, ezt a vállalkozó biztosítja.

Ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk két órában. Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a folytatásban Vörös Nándi számít, jön a Ceglét hangja. Holnap reggel 6 órakor Süveges András köszön be, én pedig legközelebb vasárnap reggel érkezem, addig is viszont hallásra.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérült helyének állapotáról. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központi égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Horsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármester emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-től, a mikrofon mögött Vörös Nándi, köszöntöm Önöket, és én is maradok a következő két órában, ami alatt én a kérdéseimre várom a válaszokat, pontosabban egy kérdésre. A mai témánk, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? És hát nem először foglalkozunk ezzel a témával, szóval emiatt vannak bent maradt üzeneteink, de persze várjuk az újakat is. Írhatnak a 0630-5925925-ös SMS számra, vagy esetleg e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de Facebookon is, facebook.com/cegledradio, várom a válaszokat, úgyhogy akinek szimpi ez a téma, és van mit leírnia, az nyugodtan küldje el nekünk, én pedig majd igyekszem beolvasni. Az előző adás alatt beérkezett üzenetekkel kezdünk, és hát nem is várunk tovább. Már is itt az első üzenet, amit e-mailben kaptunk meg. Nem nagy kirándulás, Soltvad kert irányából tartottam sok évvel ezelőtt Szekszárdra, iszonyatosan sűrű esőben. Valahol Császártöltés és Nemesnád udvar között jártam egy ilyen iszonyatosan gírbe-gurba lankás úton. A nyomvájúban, mintha egy patak lett volna, úgy ömlött a víz, eléggé félelmetes volt. Leggyorsabb ablaktörlő mellett is alig lehetett kilátni, max. Ilyen 40-nel zötyögtem. Na most akkor ezt én teszem hozzá a felolvasó, hogy ezek szerint autóval haladtál, szóval nem valódi ösvényen voltál túrázni, hanem autóval haladtál. Folytatom az üzenetet. Egyszer csak érzem, hogy az autó két kereke elengedte a valóság talaját, és a gépállat kitnek hiszi magát, hogy majd két keréken fog innentől menni. Halvány lila gőzöm nincs, hogy ez hogyan történhetett. Valami iszonyatosan ráfeszültem, halálra rémültem, és már láttam magam a hullazsákban, de valahogy sikerült visszarakni négy kerékre a Skodát, ami ettől megcsúszott, és csinált egy kb. 150-160 fokos fordulatot az úton. Én nem tudom, mekkora sokkot kaphattam, de emlékszem, hogy a körmeim örök nyomot hagytak a kormányban, arra is, hogy remegek és hány ingerem van, meg hogy fehérebb vagyok, mint az autó, amikor belenéztem a visszapillantóba. Na ezt égi jelnek vettem, hogy nekem semmi, de semmi keresnivalom nincs Szekszárdon, szóval visszaindultam haza. Írja nekünk Marci, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet. Hát igen, nem csak túraútvonalon történhetnek ijesztő dolgok, tulajdonképpen ez is egy kirándulós élmény, ami ijesztő lehetett, és hogyha ilyen önnek is van, akkor nyugodtan küldj el. Szintén bennmaradt üzenet, amikor gipszelt karral a szakadék széléről visszamásztam egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, nehogy visszacsúsztak, írja nekünk Attila. Gipszelt karral. Szóval, de miért mászol le egy szakadékba gipszelt karral? Ez a kérdés merül föl nekem. Nem tűnik igazán átgondoltnak. Főleg akkor, mikor rájön az ember, hogy nincs lefelé tovább út, úgyhogy vissza kell mászni. Hát igen, szóval ezekkel óvatosan, ne csináljunk hülyeségeket. Erről szólt az előző adás is, és valószínűleg a mostani is erről fog szólni, hogy kerüljünk el minden olyan helyzetet, ami esetleg veszélyes. De hogy milyen történetek vannak még a kedves hallgatóink zsebében vagy tarsójában, az hamarosan kiderül. Néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, még benn maradt üzenetekkel és újakkal is. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye?
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és a mai témánk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Jöhet mindenféle, ugye az előző adásból azokat szedtük össze, hogy elfogyhat az élelem, elfogyhat a víz, ez szokott probléma lenni, illetve az esetleges támadások, mint kiderült, nem csak állatoktól lehet megijedni, hanem emberek is lehetnek ijesztőek, ez az elmúlt adásból világosan látszott, és eltévedhetünk hosszabb időre, besötétedhet, a látási viszonyok megromlanak, vihar vagy köd miatt, rengeteg veszély leselkedik ránk kiránduláskor tulajdonképpen, úgyhogy szedjük össze azokat, hogy a ceglédi és környékbeli hallgatókkal mik történtek, de még mindig a bent maradt üzenetekkel megyünk tovább, hogyha ön is küldene újat, megteheti a 0635 95 95-ös SMS számon, vagy a kívánság@ceglédradio.hu-n, hogyha e-mailt küldene. Csehországban az erdő közepén, a hegyekben sógorom úgy döntött, hogy ő itt most gombászni akar. Félrehúzottunk, ő ki is ugrott, és elindult az erdőbe a hegyoldalon. Én addig szépen kiszálltam, és ettem a kis szendvicsemet, amikor ilyen nyávogáshoz hasonló röfögő hangot hallottam, nem tudom leírni jobban. Nem hallottam sosem még olyat, viszont lassacskán közeledett a hang. Sógorom visszaért, kérdezem tőle, hogy Szeri, te ez mi? Á, biztos csak őzike. Ahogy beültünk, egy rohadt nagy medvét láttunk a fák között, utána meg fél órát autóztunk, mire megmertem szólalni, rendesen betojtam. Bocsánat, hogy elakadtam az olvasás közben, csak néhány szót cenzúráznom kellett élőben, szóval igen, rohadt nagy medvét láttak, és utána gyorsan elhajtottak a helyszínről. Hát igen, ilyenkor sok hatás alá kerül az ember, és még akkor sem, hogyha biztonságban van, tud megszólalni feltétlenül. Igen, az említett állatok azok mindig ijesztőek lehetnek, de volt olyan üzenet küldünk az első adásban, akit egy fácán is meg tudott ijeszteni úgy, hogy a hirtelen lapul a semmiből, előugrik és menekül, és az ember a szívbajt hozza, úgyhogy ilyenek is vannak. Következő üzenetünk. Ez a sztori nem velünk történt túrázás közben, hanem az eltévedt túrázókkal kapcsolatos. Erdőszélére költöztünk, és még nincs végigkerítve az udvar, mert több ezer négyzetméter, de a végéről bőven látszik lefelé, hogy itt egy ház, kocsik kipakolva a kertbe, biztosan élnek itt. Most télen több olyan alkalom volt, hogy home office-ban ültem itthon, jelzett a kamera, nézek ki, és eltévedt túrázók többnyire kutyával jönnek le a házhoz, és próbálnak nem feltűnően kijutni a kapun. Ez egészen pontosan most 6 alkalommal fordult elő, volt, akinek le sem esett, hogy ez egy lakóház udvara, volt, aki a lábnyomokat követte. És igen, hát minél több a lábnyom, annál több túrázó fog igazából abba az irányba menni, ami a ti házatok. Ezt egyébként Danitól kaptuk, ezt az üzenetet, és köszönjük szépen. Hát ilyen is van, igen, hogyha közel vagyunk egy túraútvonalhoz, vagy egy erdőhöz, vagy hát vagy valami népszerű látványossághoz, akkor bizony ez megtörtént, és ezek szerint veletek is megtörtént. Minden esetre talán lehet, hogy érdemes elkeríteni azt a részt, hogyha nem akarjátok, hogy váratlan látogatóitok legyenek. Minden esetre az megnyugtató szerintem a túrázóknak is, hogy van ott egy ház, ahova azért segítséget folyamathatnak, hogyha nagyon eltévedtek volna. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és hamarosan megyünk is tovább, néhány zene múlva. Tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Ceglét Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a mai kérdésünk, és persze senkinek a kedvét nem akarjuk elvenni a kirándulástól, de azért az, hogyha felkészülünk néhány dologra, aztán nem baj, úgyhogy hát ebben segít ez a műsor, szóval senki ne rémüljön meg a következő eset hallatán sem. Mecsekben, ösvényekről letérve eljutottunk egy nagy, nedves völgybe, ahol előttünk kb. 7 méterre elsétált egy vaddisznó család, elől-hátul nagy, köztük szép sorban a kicsik. Igazából kb. Egy fél másodpercig láttam őket, mert egyből a barátaimnak mutattam némán, hogy álljunk meg és maradjunk csöndben. Aztán úgy kanyarodtak be, hogy a megtett út irányába mentek, szóval muszáj volt előre haladni, amerre viszont mindenhol teljesen istálószag volt. Ilyen intenzív állatszagot azóta sem éreztem erdőben. Minden tele sárral és nyomokkal, utána pedig egy elég sűrű bozótoson kellett átvágni a másik oldalon. Hangosan tapsolva, énekelve, én személy szerint kicsit remegve mentünk, így egy jó fél órát, mire kijutottunk a nagyon lenyűgöző kiszögellésre, kicsit Gondor vibe-okkal, 250 fokos panorámával, szóval megérte a szívroham. Írja nekünk Dominik, köszönjük szépen, és hát igen, egy vaddisznó családdal szembe találkozni, az pont olyan, amivel hát nem akarna az ember. De köszönjük, hogy megosztotta az élményt, és igen, túl lehet élni ezt a helyzetet is. Azt már múlt adásban elmeséltem, hogy nekünk dobogóknál meg a rámszakadéknál olyan technikánk volt, és ezt javaslom mindenkinek megtanulásra, hogy mondjuk 7-en voltunk, és mindenkinek volt egy sorszáma, 1-től 7-ig nyilvánvalóan, és mikor ellenőriznünk kellett, hogy megvan-e mindenki, akkor az egyes felkiáltott, hogy 1, a kettes, hogy 2, és így végigmentünk 7-ig, és mikor mindenki száma elhangzott, akkor meg lehetett nyugodni, hogy mind megvagyunk. Ezt nyilván nagyobb csoportnál még jobb kivitelezni, de tök hasznos dolog, és akkor is, hogyha esetleg besötétedik, vagy leszáll valamilyen köd, mert erre is volt példa a mi kis életünkben, akkor meg tudunk bizonyosodni arról, hogy minden tag megvan. Következő üzenetünk, nem tudom, hogy kirándulásnak fogható-e fel, de iskolából mentem haza 14-15 évesen, amikor az út szélére lehúzódott egy furgon, a pasi meg megkérdezte, hogy merre van az Akác utca,

0: járja, és hát hogyha szembe találkozik valakivel, akár követni kezdi, vagy mutogatja magát, vagy ilyesmi, szóval erre is kifejezetten figyelni kell. Én nem annyira javaslom az egyedül kirándulást, főleg hölgyeknek. Még egy rövid üzenet belefér ebbe a blogba. Sétáltunk a kislányommal egy patak mentén, és a szürdök mögött egy lövést hallottam, elég para volt. Hát igen, azt elhiszem, hogy para volt, én sem szeretnék lövést hallani semmilyen szituációban, nem vagy egy erdő mellett, úgyhogy köszönjük szépen az üzeneteket, ha van további ijesztő kirándulós élménye, küldj el a 0630 592 5925-re, vagy a kimanság@cegdedradio.hu-ra, mert hogy a mai napon tervezem befejezni ezt, lezárni ezt a témát, úgyhogy hogyha van ilyene, akkor ne késlekedjen, és ha van kedve is, akkor küldj el nekünk. Köszönjük!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió. Everybody get up.

0: 0-30-5-9-2-5-9-2-5 vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Ezek a Ceglid hangja elérhetőségei, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Emese már új üzenet küldő, már a mai kérdésre válaszolt, ezért fel is olvasom az üzenetét. Télen a Mátrában a kékesre felfelé kaptatva egyszer csak megmozdult tőlem 2 méterre valami. Egy kifejezetten jó kiállású vaddisznó úriember ment, hál' Istennek a tőlem ellenkező irányba, én meg egy szép kis sikoltással jeleztem neki nem tetszésemet. Azelőtt pedig a Pilisben májusban néhány kis vaddisznó ment el előttem, és a barátom előtt csörtetve, de valahogy a mamát szerencsére nem láttuk meg. Hát az tényleg szerencse, olyankor mindig azért kicsivel nagyobb a veszélyérzet, hogyha van egy felnőtt is. Következő üzenetünk: egyedül a budakeszi vadasparkban voltam, és gondoltam, milyen jó lesz csak úgy torony iránt elindulni, sétálni kicsit. Nem volt még GPS-es telefon, a térkép meg annyit ért, mint halottnak a csók, mert a turista jelzések le voltak kopva. Telkiig sikerült elgyalogolnom az erdőben, de akkor már tényleg kicsit féltem. Egész nap egyedül bókláztam, a szendvics meg a víz már régen elfogyott, és ment le a nap. Ez volt a szerencsém, mert estére már lehetett hallani és messzeről látni, ha valaki reflektorral ment az úton, így volt irányzék. Már sötétben értem telkire, onnan meg vissza stoppal a kocsihoz, de mégis olyan csodálatos helyeket láttam, hogy megérte. A legparább egy fenyőerdős rész volt, ami nappal is tök sötét volt, semmi ajnövényzet, csak a csend meg a félhomály. A végén már komolyan izgultam, hogy onnan nincs kiút. Hát igen, itt felmerül az is, hogy nem annyira ismerted a környéket, szóval az eltévedés is benne volt, elfogyott a víz és az élelem, és rád is sötétedett. Szerencsé, hogy állatok nem jöttek, úgyhogy minden esetre szerencsésen alakult, bár azt mondod, hogy megérte, de azért volt benned némi para, úgyhogy mindenki csak óvatosan induljon kirándulni. Elég sokat kirándultam már életemben, soha semmi para nem történt, ezt Zsófitól kaptuk, és ez tök jó, legyen is mindenkivel ez ugyanígy, de azért nem árt felkészülni a rossz dolgokra, köszönjük azért az üzenetet. Kempingezésnél már többedik éjszaka is furcsa brummogást hallottam, de már nagyon közelről. Felkaptam egy jó nagy botot éjszaka, és marra sötét volt, alig láttam valamit, őt sem láttam, és mentálisan próbáltam felkészülni a mindent eldöntő összecsapásra a medvével, idézőjelbe tette a kedves hallgató. Még egy utolsó ötletem volt, mi lenne, ha megpróbálnék morogni, mint egy nagy kutya. Én se látom őt, ő se lát engem, hát ha bedőlnek és elhúz a búzsba. Nem medve volt, csak egy vaddisznó. Nyilván a csorda vezére, először egy ilyet röffenést hallottam, utána röfögést, visítást, meg ágak ropogását majdnem minden irányból. A vaddisznó az egész csordájával együtt úgy látszik megijedt tőlem, és mind a kb. 20-an menekültek előlem, írja nekünk Gergő. Hát azért ez nem sokon múlt, mondjuk úgy, de jó volt az ötlet, és szerencséd volt. Ez elég ijesztő lehetett, beláttam. És hogyha önnek is volt ilyen ijesztő élménye, a következő órában is ezzel foglalkozik a Ceglid hangja. Küldje el nekünk, ha van kedve, 0-30-5-9-2-5-9-2-5, csak mint az FM sávunknak a 92.5-je. A lényeg az, hogy küldje el, hogyha van kedve, mi meg majd várjuk, és szeretettel beolvasom a következő órában, ami néhány zene és a hírek után itt is van.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balaton a sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az országos vérellátó szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedűs Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával. Véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
1: Az időjárásról.
4: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, a mai adásban a legijesztőbb kirándulós élményekkel foglalkozunk, már nem először, de a bent maradt üzeneteket, a korábbi adás alatt bent maradt üzeneteket már kipipáltuk, de szerencsére jöttek újak, és ezekkel megyünk tovább. Már is itt van Anett üzenete. Ha ön is küldene nekünk, akkor a 0635-925-925-ös SMS számon ezt megteheti, de írhat a kívánság@ceglidradio.hu címre is, hogyha e-mailben szeretne fogalmazni, ott kicsit hosszabban is lehet. Na jó, gyerekkoromban a nyári táborokban, mikor bátorságpróba volt, és egyedül végig kellett menni az erdőben egy ösvényen éjszaka, és Margó néni tördelte a bokorban az ágakat, Kati néni meg a susnyázban szotyizott, elég para volt, ja nem. Igazából lehet, hogy ott edződtem meg, minden nyáron egy hét kirándulás reggeltől estig, és bátorságpróba a végén. Innen is köszönöm a szuper élményeket, amelyeket szereztem, és egész életemre megszerettem a kirándulást, túrázást, múzeumokat, városnézéseket, és nem nagyon van olyan része az országnak, amit ne jártam volna be. Anett üzenetét olvastam tehát, és ez tök jó, hogy így sikerült veled megszerettetni. Emlékszem, hogy nekünk is voltak bátorságpróbáink, és igazából tényleg szürkületkor mentünk, gyakorlatilag mindenhol, ahol el lehetett volna tévedni, egy tanár vagy egy segítő elbújt a bokrok között, és tulajdonképpen, hogyha rossz felé ment volna az ember, akkor segített neki, de inkább ijesztő volt, mert én tudtam az utat, de nem tudtam, hogy pontosan hol vannak elbújva ezek az emberek, úgyhogy amikor érzed, hogy van ott valami a közelben, az úgy parával tölti le az embert, és meg tud ijedni egy kicsit. Nézzük a következő üzenetet. Tájföldön egy másfél méter hosszú nagy gyík elrohant mellettünk az ösvényen, ugyanitt valami útszéli növényen nézegettünk valami növénygyümölcsét, amin futkáraztak ilyen nagy hangyák, és ahogy például a kezemmel közelítettem, megálltak, és a csápjaikat fenyegetően felém emelték. Nem tudom, mi lehetett, de tuti valami mérges hangyafaj, nem nyúltunk hozzájuk végül, és ez talán jobb is így. Ezt az üzenetet egyébként Kristóftól kaptuk, és ezt is köszönjük szépen. Nézzünk még egyet, nekem a legparább az volt, mikor egy túrázás során egy völgyben vitt az ösvény, és a hegyoldalon minden előzmény nélkül kidőlt egy fa. Már ez is baromi ijesztő volt, és nagyon hangos, ráadásul legörgetett pár nagyobb követ, kisebb sziklát maga mellől, amik gurultak felénk. Egyik se ért el hozzánk, de én teljesen egy Végső állomás filmben éreztem magam. Ugye, hogyha valaki nem ismeri, a Végső állomás filmekben van az, hogyha valakit a halál kinéz magának, idézőjelesen kinéz magának, akkor előbb-utóbb valamilyen baleset utol fogja érni. Tehát, hogyha tudjuk, hogy rajta vagyunk ezen a listán, akkor lehet, hogy egy baleset elkerülünk, de akkor érkezni fog egy következő, és a szereplők próbálnak erre figyelni és elkerülni minden egyes bárhonnan érkező veszélyt. Itt is ilyesmi lehetett, hogy először kidől egy fa, aztán elkezdenek gurulni a sziklák, és igen, hát én is megijedtem volna, ez biztos, de ilyen esettel még nem találkoztunk már, mint egy fakidüléssel, de persze ez is teljesen jogos félelem, meg hát hogyha kimászunk olyan helyekre, ami veszélyes, és onnan lezúghatunk, vagy esetleg a sziklák a lábunk alatt nem tartanak olyan jól, szóval van rengeteg lehetőség arra, hogy az ember veszélybe kerüljön, úgyhogy mindenki csak óvatosan kiránduljon. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, mert hogy van még válaszunk bőven, úgyhogy néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Úgyhogy, ha ismerős, akkor ne ijedjenek meg, most teljesen új válaszok következnek, és igyekszünk a mai napon lezárni ezt a témát, meglátjuk, hány üzenet érkezik. Már is itt van Viktória e-mailje, egy kicsit hosszabb, és nagyon sok német szó lesz benne, de majd igyekszek nagyon-nagyon jól kiejteni valamit, vagy hát megteszek minden tőlem telhetőt. Na de az üzenet. Vagy 6 éve voltam, a közelben, Ausztriában dolgoztam, eljött meglátogatni egy fiú, ki is jelölte a randi helyszínét, felütötte a Google-t és megnézte, mi van a környéken, el is mentünk Burg Hohenwerfbe, ha minden igaz. De vagy egy óráig gyalogoltunk fel a várba, erdős ösvényen alattunk a szakadékkal. Amikor már azt hitted ott vagy, a nagy lópikulát, a főbb odavezető, kivezető, kikövezett út szinte háromszor meredekebb volt, mint a mozgó lépcső, ám nem tudom elmondani, iszonyatos félelmetes volt. Annyira ki voltam nyáron tikkadva, hogy még inni sem tudtam megállni, mert féltem, hogy visszacsúszok, és egy korlát sem volt. A srác meg nem gyújtotta a karját, egyszer sem. Lefelé úgy szintén szenvedtem, nem akartam magamat gyengének mutatni, mert láttam, az idősebbek is bírják, de soha többet az életemben nem tenném meg, hogy engem odarángosson még egyszer valaki. Még jó, hogy nem tudtam, mi vár rám. Anyámnak sem mertem elmondani, mert ha azt mondom neki, hogy megcsípett egy szúnyog, már parázik. A másik, egy másik fiúval volt randim Németországban, rávett a Rodelbahnra, odafel egy személyes nyitott lifttel kellett menni, én, aki tériszonyos, borzalmas volt, próbáltam élvezni, de nem mondom, hogy nem fordult fel a belem, ő sem mondott semmit, hogy hova megyünk, itt szintén nyáron papucsban mentem, még jó, hogy nem esett le a lábamról a mélybe, elég baleset veszélyes volt, azt mondja, mikor felértünk, rodellezzünk külön, ember irányítani nem tudom, fel kell venni a sebességet a kanyarban, így ültünk ketten, én elől, ő a hátam mögött irányított, anyám persze erről sem tud, hát ha csak nem most az adásban megtudja. Minden esetre ezek is érdekes kalandok, és igen, az is nagyon fontos, hogy megfelelő ruhát választunk a kiránduláshoz, mert egy mondjuk lapos talpú cipő egy hegyoldalban nem biztos, hogy segítség, vagy egy papucs, ami lecsúszhat a lábról, úgyhogy erre is fel kell készülni, igen. Köszönjük szépen az élményeidet, hát volt itt ebben minden, és hát örülünk, hogy jól vagy, és maradj is így. Ami nekem eszembe jutott közben viszont, hogy egyszer baráti körrel Dévavárát másztuk meg, hát akkor még bőven súlyosabb voltam, akkor bőven 100 kiló felett lehettem, és én nagy túrás vagyok egyébként, és kitaláltuk, hogy oda fölmegyünk, és hát oda olyan meredek ösvény vezet. A többi vékony barátom, mint a gazella, vagy mint egy őzgida, pattogtak fel a sziklákon, én meg már az út felénél éreztem, hogy ez nekem rohadt sok. De mentünk, és végül is megérte fölmenni, nagyon szép látvány volt, de az jutott eszembe, mikor így tényleg éreztem, hogy ha megállok, az is rossz, mert nem fogok tudni újra elindulni, meg hogyha nem állok meg, az is rossz, mert már nagyon fáradt vagyok, de végül is megcsináltuk, és jól leizzadtam, arra még emlékszek külön. Kedves hallgatók, most ez az egy üzenet fért bele ebbe a blogba, de hamarosan megyünk tovább, mert még van kettő, amikor jövök, úgyhogy tartsanak velünk, most zené.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

Folytatjuk a legijesztőbb kirándulós élményeket itt a Ceglét hangjában, jöjjenek a történetek. Tavaly nyáron a Velebidben voltam túrázni, vittem magammal 4,5 liter vizet, nem lett elég. A visszaúton többször meg kellett állnom hűlni, mert már szédelegtem, amikor visszaértem az autóhoz. Volt benne egy másfeles víz, 1 litert lerántottam belőle, utána szinte rögtön elkezdtem izzadni. Korábban is volt több hasonló hosszúságú túrám ennyi vízzel, csak ott volt kocsma, turista háza közelben, útközben, ahol lehetett folyadékot pótolni, na itt nem volt. Vissza fogok még oda menni, de egy másik évszakban, nem nyáron, és jóval több vízzel. Hát igen, ez így azt hiszem, hogy csak így logikus. Robert üzenetét olvastam fel egyébként, és igen, mindenki gondoskodjon a megfelelő ellátmányról kirándulás előtt, még ha a túra elején nehéz is egy kicsit a táska esetleg. Régen, még bőven az okostelefonok előtt fel akartunk menni a Normafához Budán, meg a kilátóba kirándulni. Apám kitett minket kocsival, hogy menjünk előre, és a kilátóhoz felvezető út aljánál várjuk meg, ő feljön oda autóval. Igen ám, de ha nem a Normafa felől akart feljönni az ember, hanem a másik irányból, akkor onnan nem lehetett behajtani. Szóval addig vártunk, hiába, míg besötétedett, és a buta mobiltelefonunkban nem volt még zseblámba funkció, tehát korom sötétben botorkáltunk vissza a Normafától lévő buszvégállomáshoz, hogy valahogyan hazajussunk. Az út akkoriban még nem volt kivilágítva sem. Igen, hát ki gondolná, hogy egy budai kirándulás is ilyen kalandokba tud fulladni, de szerencsére azt hiszem, hogy mindenki meglett a történet végén. Köszönjük szépen az élménybeszámolót. Van még egy üzenetünk, szerencsére nem az én élményem lett, de megosztom. Egyik ismerősöm egy őszi napon eltűnt, se szó, se beszéd. Sokáig keresték, a rendőrség honlapján is fent volt hónapokig, de nem lett meg. Végül a tavaszi túraszezon előtt találták meg az erdőben, legalábbis ami maradt belőle. Hogy én hogy kapcsolódik ide? Az egyik kedvenc túraútvonalam, rengeteget járok arra, akár én is megtalálhattam volna, sőt, akár én is lehettem volna, aki eltűnik, írja nekünk István. Hát ez egy szomorú történet, és innen is részt vettem a családnak, nem lehetett egyszerű, és tényleg az talán a legrosszabb, mikor valaki eltűnik, hiszen nincs biztos információnk se arról, hogy él, se arról esetleg nem él, és már a megnyugvás is olyan egy bizonyos idő után, hogy legalább el tudja engedni az ember, nem reménykedik tovább, hogy valahonnan még előkerülhet. Úgyhogy ezért is mindenki csak nagyon okosan túrázzon, ha lehet, ne egyedül, és ezekre, amiket a műsorban elhangoztak, hogy legyen nálunk élelem, legyen nálunk víz, legyünk tisztában a túraútvonallal, ne legyünk egyedül, tudjunk valamilyen módon segítséget kérni, ha kell, és legyünk felkészülve arra is, hogy egy ember vagy egy állat is ránk támadhat, nem árt, hogyha valamilyen eszközzel

0: Ez a Ceglét hangja, és annak is a legvége, kedves hallgatók, lassan az üzenetek és a műsor végére érünk. Kettő üzenet maradt még a tarsajomban, ezeket mindjárt felolvasom, és utána pedig búcsúzunk mára, de ne aggódjanak, holnap is jön a Ceglét hangja egy egészen új témával. Nem az én sztorim, hanem a bátyámé. Elvoltak a haverjaival a Gulyadombon, ücsörögnek, bulizgattak a bozótos mellett, egyszer csak feltámadt a szél, és valami baromi büdös szagot sodort oda a szellő. Másnap az erdészek szedtek le egy fickót az egyik fáról, aki már 3-4 napja lógott az egyik ágon. Sajátnál meg én voltam a para oka, ha jól emlékszem, az egyik barátnőm dobott, és kicsit rosszul viseltem, felmarkoltam otthon egy pár doboz sört, majd felmentem az egyik közeli dombra. Letettem magam egy bokor mellé, és ahogy voltam, nekiálltam vedelni és pityeregni. Berúgni nem sikerült, de elbóbiskoltam a bokor alatt, úgyhogy mire felkeltem, besötétedett. Kora tavasz volt, szóval a hűvös kicsit felélénkített, és így gondoltam, hazamegyek. Battyogok lefelé a dombon, a rahat sötét miatt, viszont benéztem, hol van az ösvény, és valami nagy kövön elbotlottam, és elkezdtem legurulni a dombon. Na már most egy társaság vagy család szintén arra járt, csak az ösvényen, és egyszer csak annyit vettek észre a sötétben, hogy valaki eszeveszett sikítás és szitkozózás közepette szánkázik át előttük. Nagy bajom nem lett, pár helyen lenyúztam a fejemet, de szerintem a társaság jobban megijedt, mert gyanúsan, gyorsan lerohantak a dombról. Írja nekünk Marci, és hát igen, ilyenkor majd mi a jó cselekedet? Segíteni annak a szerencsétlennek? Vagy hát lehet, azt gondolták, hogy valami félőrült, aki nem tudom, csak feltűnősködni próbál. Minden esetre ők nem segítettek, szerencsére nem is kellett, mert nem lehet, hogy nagy bajod, de azért ilyenkor lehet, hogy érdemes megnézni, hogy mi is történt. Bár hogyha meg kisgyerekek vannak, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Na mindegy, nem tudom. Az első történet viszont, hogy ott fölakasztotta magát talán az úri ember, és pár napig ott volt a túraútvonal környékén. Hát ez is nagyon durva, ilyenről sem hallottam még, de ezek szerint ez is megtörténhet. Egyébként a legijesztőbb kirándulós élményeket vártok a mai adásban, és már is rátérünk az utolsó üzenetünkre. Kék túra, Bakonyi szakasz, éppen valami tájfutó tájékozódás, vagy valami ilyesféle verseny lehetett, ami keresztezte az utunkat, mert emberek futottak mindenfelé, nem csak az ösvényen, hanem keresztül kasul mindenen is, ahogy bandokultunk az ösvény két oldalán, kb. Combig érő bokros ajnövényzet, bár ősz volt, így már sárgultak a levelek, emberek szaladgálnak össze-vissza, egyszer csak ahogy kanyarodott az ösvény a bokorból szemből, kb. 8-10 méterről egy csapat vaddisznó bukkant elő, volt is megdöbbenés, most mi lesz, de az volt a szerencsénk, hogy volt köztünk egy árok, ennek mentén ment tovább az út, ezért kanyarodott, így ők jobbra mentek tovább, mi meg balra folytattuk utunkat, gondolom menekültek a versenyzők elől és a gyors utat keresték, amúgy támadó disznónak nem hinném, hogy az ágas-bogas pár méteres árok nagy gond lett volna, azóta sem értem, hogy lehet az erdő közepén ilyet rendezni, illetve hogy úszták meg a versenyzők, hiszen mi több disznót is láttunk, bár azokat már mind távolabb szerencsére. Hát egyrésztről tájékozódási versenyt azt csak erdőben tudnak rendezni, hiszen ez az egyik lényege, de igen, hát ez kiszámíthatatlan, hogy ott lesz-e állat, de úgy látszik, hogy mégiscsak azért ők lettek megzavarva, és szerencsére menekültek, nem pedig támadtak, úgyhogy igen, hát ez is egy érdekes kaland, és ilyenbe belefutni, ha értik a poént, akkor hát az sem szerencsés. Minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, ez volt a kirándulós adása a Ceglét hangjának, és ezzel a témát le is zártuk, holnap egy egészen új témával jövünk, én pedig Vörös Nándi búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorú fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balaton a sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az országos vérellátó szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedű Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kac Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglin Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hagyja.
1: Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balaton a sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az országos vérellátó szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedűs Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon.
1: Az időjárásról.
2: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last.

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 9